0: szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nem vagyok már

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

Ben szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartójá.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

te is, legendát! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig.

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a parti.
0: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát.
1: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
0: Hangolódj nálunk a bulira!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Kedden először haladta meg a hőmérséklet ebben az évben a 30 fokot. Családi programok, futóverseny és koncertek is lesznek az Európa napon Budapesten. Visszavonult Hosszú Katinka egykori amerikai edzője. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon ebben az évben a 30 fokot, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, az ország döntő részén délután a 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Hozzátették, az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Tavaly április 17-én volt az első hőségnap, azaz, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 fokot. Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa nap a fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény délelőtt 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat. A hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagy színpadon, közölte az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája az MTI-vel. Az Európa napi fesztivált az Európai Bizottság magyarországi képviselete és az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája rendezi, együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest Főváros Önkormányzatával. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja hagyományos Gizella napi ünnepségét az Esztergomi Bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián. És végül sport, befejezte több mint 4 évtizedes edzői pályafutását az amerikai Dave Salo, aki számos világklasszis úszó mellett Hosszú Katinkát is felkészítette. A SwimSwam szakportál felidézte, hogy a 67 éves szakember 3 olimpián is tagja volt az amerikai szakmai stábnak. Salo 2008 és 2012 között volt Hosszú Katinka edzője, irányításával 2009-ben Rómában nyerte első világbajnoki címét, a későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése várható délnyugat felől, énénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, reggel 11, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tart.

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Szevasztok, hello, itt vagyunk.
2: Nekem amúgy tök sokat ad az, hogy világos van, meg világosban lehet jönni. Tehát értem azt, hogy reggel nehezen kell az ember, de azért még egyel talán könnyebben így, hogy nem sötétben kell ébredni.
1: Amúgy igen, de ezzel együtt figyelj, én ma nagyon nehezen ébredtem, és még csak kedv van, tehát nekem ez a rossz hírem. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi vár rám így csütörtökön pénteken, ha nem érnék be, akkor sorry.
2: Ja, én már tegnap már éreztem a nyarat, képzeld el, akármerre mentem. Hát ilyet, tehát Budapesten láttam fürdőnadrágos embereket sétálgatni az utcán.
1: Azért az merész. Tehát, hogy de bírom azt, hogy tényleg vannak olyanok, és ezt nem csak, hogy a 27 fokban lehet látni, hanem sokszor már a 20 fokban is, hogy ők már elöntötték, hogy nyár van. Tehát figyelj, én 20 fokban láttam már tényleg strandpapucsos, rövidgatyás, pólós, sőt volt, hogy még a 20 fok se volt, de ő már úgy érezte, hogy itt már neki nyár lesz.
2: Ők az én embereim, hát, szellemi nyaralók.
1: Szellemi nyaralók, igen. De hogy gondolkozom ilyenkor, hogy figyelj, hogyha ő így öltözik már, amit tudom, 18-20 fokba. Hát megjön a 36, akkor mi lesz? Mesztelenül megy az utcára, vagy mi?
2: Hát, amit én tegnap láttam, azt nem láttam volna szívesen mesztelenül, szóval nagyon remélem, hogy nem, de szerintem kéne egy ilyen szabály, hogyha a legközelebbi strand 20 kilométeres zónán kívül van, akkor ne csinálhasd.
1: De figyelj, általában az van, ez nem tudom, lehet, hogy az életnek a törvényszerűsége, hogy azok az emberek járnak általában kellően alul öltözve, akiket nem szeretnél úgy látni. Tehát, hogy nem az van, hogy a Nikol Scherzinger jön veled szemben egy szál bikininek megfelelő ruhadarabban. Pont ezt állapítottam meg így valamelyik nap, hogy... És akkor ezt még azon is gondolkoztam, hogy a miből ki a csőrünket rovatba fölhazom, de akkor most így legyen egy kis előjáték ahhoz, vagy nem tudom, hogy, és én kérek tényleg elnézést, de hogy hát nagyon sokszor látok ilyen teljesen irreális top cicanadrág kombinációkat, és hát így
2: komoly üzletembereken.
1: Így van. És hát nem biztos, hogy az feltétlenül minden esetben kellene erről tetni. Tehát én
2: igen,
1: pont
2: a hétvégén kérdezgettem a Petrát, a feleségemet arról, hogy amit az utcán látok, hogy egyre többen jelennek meg melegítőben, az úgy oké-se szerinte vagy sem. És 10-ből 9-re rámondtuk, hogy puttó. Tehát az is tök nagy divat lett, hogy ilyen melegítő nacikban mászkálnak az emberek. Férfiak, nők egyaránt.
1: De nem az érted, tehát sokat látok olyanokat, akik tényleg a cicanadrág, de hogy átüt alatta minden.
2: Tevésen?
1: A tevésen, a narancsbőr, a minden. Szóval, hogy így nézem, és tényleg nem akarnék én bántani semmit, mert mindenki legyen, mert önmagának akarjon mindenki megfelelni. Tehát én ezt vallom. De hogy úgy bántsa a szememet.
2: A Rolandnak nem jön be ez a spanyol Dubaj. Jó, narancs
1: spanyol
2: meg...
1: Dubaj! Hát.
2: Narancs meg teve. Hát valahogy össze kellett rakni, na. Kézzel el. Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt, megérkezett hozzánk vissza az országba. Andi, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
2: És itt van Roland.
1: Így van, és ha már itt vagy újra köztünk, akkor jól levizsgáztatunk.
3: Igen. Jaj, de jó.
2: 7:34. Hát mindig mondod, hogy mennyire szereted az irodalmat, úgyhogy most nem a vámpíros regényekről kérdezünk majd téged, bár ki tudja, előfordulhat az érettségiben ilyen?
1: Hát azért azon meglepődnék.
3: Nem, gondolnám.
2: Harry Potter volt már benne? Lehet.
3: Hát azt tudom, hogy kötelező olvasmány.
2: Nálunk volt először az. Csak mondom, máshol még nem volt ez, nálunk már kötelező olvasmány volt.
1: Amúgy szerintem ez egy jó dolog, hogy Harry Pottert olvastatnak. Tehát kicsit könnyebben olvasható, mint mondjuk Jókai. Nem megbánt
3: hát,
1: a Jókai.
3: Vagy az Egri csillagok például.
1: Hát az még szerintem hagyján is, tehát azért mindenkinek az aranyvirágcserepet tenném kötelezővé. Az zseniális, gyerekek. Elté a Hoffman az aranyvirágcserép nincs meg. Én nekem németül is kellett olvasni.
2: Hát én ezért én a...
1: Németül is ugyanolyan rossz, mint magyarul.
2: Én a Bogáncsot próbáltam lehúzni a WC-n a telken. De nem ment le. Hú, a nagymám de mérges volt, aki tanítónő. Tehát, hogy vannak mindenkinek kalandjai, de hát érted, most milyen ez a tanár, aki a nem szeret olvasni a gyereket, azzal bünteti, hogy olvass el nyáron a Bogáncsot.
1: Na jó, de ez olyan tudjátok, mint amikor mondjuk tesi órán, vagy úgy egyébként bármikor máskor a futás a büntetés, és akkor szeressem a gyerek futni. Ja, na, mindegy. Na, szóval magyar érettségi volt tegnap, és akkor hát arra gondoltunk, hogy én így azért nagyon jó, puszta jó fejségből vásárra vittem a te bőrödet is a sajátom mellett, hogy akkor Ádi vizsgáztasson minket.
3: Jaj, de jó.
2: Igen, végig fogunk futni a feladatsoron. Annyit itt előjáróban, hogy én is vissza fogom kapni a pofont, tehát én holnap a matekot fogom megkapni, úgyhogy ott szerintem sokkal jobban fogok égni, mint itt ma. bárki, megnéztem a feladatsort, az első felében ugye szövegértés van, azt most ugorjuk, bár megörültem, hogy itt felbukkant Jókai szövege alatt Vahó Imre neve is, mert ugye az ő utcájában lakom, de hagyjuk az irodalmi tudásomat, a tieteket teszteljük. Jön a feladatlap. Figyeljetek! Mondatokat fogok állítani, és ezekben a mondatokban van egy hiba. Meg kéne találni, hogy mi benne a hiba, és ki kéne javítani jóra. Mehet?
1: Jó, tehát hogy van benne, jó, tehát egy hiba van minden mondatban, egy?
2: Minden mondatban egy hiba van.
3: Mondjuk a Roland ebben jó lesz, mert ő mindig oda figyel ezekre.
2: Na nézzük, levizsgáznátok-e.
1: Nem nyelvtani hiba lesz benne szerintem. Irodalmi.
2: Tudnák mondani olyat is, ha akarod. Na figyelj, első. Karinthy Frigyes Dorottya című műve, komikus eposz, mely témáját és főszereplőjét tekintve vénlány csúfoló.
1: Uh-huh, csak a Csokonai írta, ebbe az a hiba. A Dorottya, a többi rész is stimmel.
2: Andi, te izé utazol a Rolanddal?
3: Én még ébredezek, igen.
2: Jó.
3: Rácsatlakozok.
1: Olvastam a Dorottyát Csokonaitól, szóval ez nem volt nehéz.
3: Mindenki vigyen magában egy kis Rolandot az
2: igen. Én is tudom, mert az Óza csodák csodájában is a Dorottya, vagy Dorottya, igen. Tudom, én összerakom.
1: És ez is elég komikus volt, nem?
2: Vénlány csúfoló, hát ilyeneket le lehetett írni. Hát ma le. Meg csak 13. nyugdíj, meg 14. Na mindegy. Jókai főhőse Tímár Mihály a Senki szigetén Tíme a karjaiban találja meg a viszonzott szerelmet.
1: Nem, az nem Tíme volt.
3: Lemaradtam az elejéről.
2: Jókai főhőse Tímár Mihály a Senki szigetén Tíme a karjaiban találja meg a viszonzott szerelmet.
3: Szerintem se Tíme.
1: Nem Tíme volt. Az Tíme, hogy Tímár Mihály meg a Senki szigetén, és várjál. No. Le is hajtom, hogy ne. Noémi.
2: Ki lesz a megoldás?
1: Noémi volt.
2: Jó van. Andi, most kapsz egy olyat, amit én tudtam volna. Ez ilyen szemétség, mert én ugye látom a megoldást, de
3: hát.
2: Ezt tudtam volna. Ezt most megkapod te. Mert kegyes vagyok. Az invokáció eposzi kellék, a küzdőfelek felsorolása, katalógusa meghatározott szempontok szerint a dokumentálást biztosította. Andi, ásítottál? Jól láttam?
3: Mm-hmm, igen.
1: Mondjam? Tudom.
2: Tudod, mond?
1: Enumeráció.
2: Azt a rohadt Roland! Jó, és az utolsó. A magyar irodalmi élet nemzeti konzervatív irányának szervezője Herczeg Ferenc lapot is alapított, melynek címe Életképek.
1: Nem.
2: Azt is tudom, hogy nem. Azt is tudom, hogy mi a megoldás, mert itt látom, de nem mondtam volna meg.
1: Várjál, még dátumot is fogok tudni hozzámondani, Jézusom. Csak adjál egy kicsi időt.
2: És ezeket használod az életben?
1: Nem, soha. Ez volt az új idők, 1894, azt hiszem, és a mixát is írt oda.
2: Menj már egy vetélkedőbe. Nyerje nekem
1: pénzt. Jó, van sok hülye passzív tudás a fejembe.
2: Igen, de...
1: Magyar faktos
2: én
1: voltam.
2: Lehet, hogy ezeket egyszer tudtam, vagy megtanultam, de hihetetlen.
1: Várj, azért a dátumnak nézzem valaki utána, jó? Légy szíven, ezt most így fejből mondtam, hogy 1894, jó.
2: És én megyek
1: lehet,
2: tovább,
1: hogy nem stimmel, de azt hiszem, igen.
2: Mert van sok.
1: Új idők folyóirat. Figyelj. Kettő új idők folyóirat is volt. Ezt nézd meg. Tehát ahova a mixát is írt.
2: Választhattuk a következő művekből bármit. Most itt hármat kellett, de csak egyet választhatok ki ezekből. És majd...
3: Mit mondtál? 1894?
2: És tényleg leellenőrzöd?
3: Annyi, igen.
1: Akkor jó.
2: Betoljok. Na, szóval...
3: Hát jó van, hogy megnyugodjon.
2: Na. Nem lehet, hogy este egyébként fogta és átnézte az egészet.
1: De hogy ezt megtanultam? Persze, hogy ne.
2: Jó, mondok műveket. Figyeljetek, választhatok ki belőle egyet, és három szereplőjét meg kell neveznetek. És a hülyék kedvéért leírják itt fönn, hogy a király nem elégséges válasz. Tehát szereplő nevet kell meghatározni. Jó, egyet választhatok ki, most nem kell hármat. Antigone, Úri Muri, az ajtó, az életkapuja, a vadkacsa, Nóra, babaház, a sirály, Ványa bácsi, Beszterce ostroma, édes Anna, adjátok vissza a hegyeimet.
1: Hú, ma azt is elfelejtettem, hogy miket soroltál. Hú, a szereplő nevekkel, ezekkel viszont mindig bajba voltam.
3: Igen. A sirály még talán csak.
2: De... Mondj egy szereplőt.
3: Sirályba várjál.
1: Egyet tudok, akinek a birtokán játszódik, az a Szorin.
2: A Sirály.
1: Nem, a Szorin. Jó. Jaj, nem, most várjál, de a Sirály, de a Szorin. Igen. Várjál, mi volt még?
3: Az ajtó volt még.
2: Közben nézem az SMS-eket, jön-e bárki, aki megfejtette, édes vagy bárki Anna. Elkapcsol a rádióról. Ezt nézem. Roland, ilyeneket te honnan tudsz, elképesztő, írja Móni. Jó, hát figyelj, most nem megyünk ebben mélyebben vele, itt veszíthetünk.
1: Trepjov is például oda tartozik, ő
2: figyelj,
1: is szereplő
2: volt. Figyelj, én bármit elfogadok.
3: A Sirályról beszélünk.
1: Igen, meg a Trepjov anyja várjál a Szorinnak, azt hiszem a felesége, vagy húga, talán a húga. a húga. Hát valami A betűs, a nem fog beugrani.
2: Én az Antigonét tudom, ott van az Antigon, meg van az Antigoné, és van még a pap.
3: Az édes Annában meg van az édes, meg az Anna.
2: Nem, én a vizét tudtam volna, Jamárt a vadkacsából, az meg lett volna, az valami.
1: Meg van belőle a Hedvig. Igen. Hedvig is van benne.
3: Volt ilyen kérdés, hogy meg kell nevezni három szereplőt.
2: Igen, igen, igen. Hát nyilván, hogyha ezeket frissen olvastad,
3: hát persze, akkor,
2: akkor azért ez működhet. Jó, és akkor egy utolsó feladat van még. Van előttetek egy író, illetve költő lista.
1: Várj, ezt átdobta SMS-be.
2: Elmondom a hallgatóknak is, itt Andi, esélyed van, mert ugye látni fogod a leírtakat. A listán szerepel... Hát,
3: na mindegy.
1: Ki a legfelső?
2: Balassi Bálint.
1: Az kitakarja meg egy
2: cíts. Jó van, a Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, Mikszát Kálmán, Vörös Marti Mihály, Kosztolányi Dezső, Vas Albert és József Attila. És akkor most mondom az opciókat. Melyikőjüknél jellemző a forradalmi látomás költészetben a szabadság nem csupán cél, hanem eszköz is a közös boldogság eléréséhez? Tehát a forradalmi látomás költészetében a szabadság nem csupán cél, hanem eszköz is a közös boldogság eléréséhez.
1: Hát nekem a masszív tippem az Petőfi.
2: Film is született belőle, én nagyon drágán. Na. Petőfi! Oké. Okay. Boldog szomorú dal?
1: Hát az Kosztolányi.
2: Jó! Nagyon jó, Andi, jössz fel. Első emigrációban írt regénye 1946 az erdélyi történelmi regények sorába tartozik.
1: Hát ez könnyű, ez Vas Albert.
2: Stimmt? Négyes, a róla elnevezett strófa szerkezet 9 sorból áll, a verszak rímképlete AAB, CCB, DDB.
1: Igen, ez a Balassi strófa.
2: Azt a de jó vagy. Ezt azért tudtam volna, mert neki van egyedül ilyene. Tehát Petőfi strófát nem tudok. Közösségi ódáját Egressi Béni, az milyen rossz dal, zenésítette meg. Egyik nemzeti énekünk, a legrosszabb dal.
1: Azt mondja, a legrosszabb, ez így van leírva?
2: Ez szétettem. Kis saját tudásból hozzátettem.
1: Hát, zseniális volt, most értettél meg egy csomó zenészt, magyar tanárt, hát rá, meg Vörös Marti emlékét.
2: Hát, rá, volt egy pályázat, lehetett pénzt nyerni, rátenyerelt a zongorára, és elküldte, hogy kész. Na, kiírta a verset.
1: Hát Vörös Marti.
2: Jó, jó, jó. Buenos Morgan mindenkinek.
1: Mindenkinek? Biztos?
2: Várjál,
1: várjál. Nem teszünk kivételt?
2: Az érettségizőknek tuti, hogy Buenos Morgan, a dugóban állóknak tuti, hogy Buenos Morgan, kit rekesszek ki? Valakit akarok utálni, várjál. Ki legyen az, akit ma utálunk?
1: Aki fölveszi a szandát,
2: bárhogy.
1: Gondolkozom, hogy az okni nélkül bárhogy. Tehát,
3: de... Nem, az okni a legnagyobb bűn. A szandállal nincs.
1: De férfi ember lábán a szandál önmagában szerintem merénylet az emberi közízlés ellen óvodáskortól fölfele.
2: Én a szandál zoknisok ellen vagyok, tehát hogy én olyan szinten, hogy én meg is szólom azt, akin ez van, tehát ez nem csak a háta mögött,
3: de
2: hanem...
3: szólsz neki?
2: Leállok vele beszélgetni, hogy szerintem ez felháborító, mert tudod, mi a legnagyobb bűn? Az, hogy a szandál zoknisok gyereke is szandál zoknis lesz. Na és az egy dolog, hogy kiskorban az van. De hogy hagyja, hogy még utána is szandál zoknis legyen. Na, az a felháborító. Tehát, hogy én sok divatba kit elnézek, és most a Miből ki a csőrünket rovatban vagyok, de a szandál zoknisok terjedése a világon kusztustalan.
1: De várjál, és már láttam mindenféle kombinációt, mert ugye a klasszik, az a fehér frotír zokni, ugye tudjátok. Na, de láttam már fehér bokazoknival, de láttam már fekete zoknival is. Tehát ő nyilván azt mondta, hogy nagyon gáza szandál zokni, fehér zoknival, úgyhogy fővette fekete zoknival. Ugyanolyan rossz.
2: És van az elfajzott, aki tanga papucsot vesz zoknival.
3: Igen. Ne, volt, láttatok olyat?
1: Igen.
3: Úristen!
1: Igen, láttam olyat is. Igen, igen.
3: Hát az még kényelme, eleve a tanga papucs kényelmetlen, ezt tudjuk.
2: És
3: hát
2: a kifogások.
3: Egy olyan márka van, ami szerintem... De egy olyan márka van, amiben szerintem...
2: Én tanga párti vagyok. Nem,
3: köszönjük, Ádi!
1: De papucs nélkül.
3: Információ.
2: Ja, azt akartam mondani, hogy a legfelháborítóbb
1: járon
2: ebben...
1: Járon rajtad, a lábadon is tanga van meg, hát.
3: És amikor... te nem engedi, hogy befejezem a mondatot. De hogy
2: engedem,
3: mindegy,
2: nem fogom, ezt nem fogom engedni, mert hogy a legfelháborítóbb, most böki a csőrömet, hadd bökjem el, hogy elkezdik magyarázni. Hogy mert, hogy izzad a lábam. Hát csúszik az izzadt lábamon a szandál. Nem akarom tudni, hogy mit pálik be.
3: Vannak olyan lábdezodorok, amitől nem fog csúszni, csak mondom. Tehát ez már nem lehet kifogás.
1: De hogy csúszna, érted? Tehát csak hogy csúszol le róla az a szandál a francba.
2: Pontosan.
1: Hát komolyan, gyerekek. Nem, tehát szerintem a szandál az önmagában. Tehát, hogy de papucs, van cipő, járjál mezitláb. Tehát, hogy annyiféle variáció van. Csak ne vegyél föl szandált, könyörgön férfi ember létedre.
2: A szandi az a bolondos szívek óta minden formában rossz. Az még oké. Okay. Az még oké. Okay, de a hordott szandi az nem. Gyereknél cuki, elfogadom, gyereknél jó a szandál.
3: Meg ott van funkciója, is, tehát hogy ezeken a motorokon tudjátok, mert úgy szoktak általában megállni, hogy így végig húzzák így a lábuk elejét, tudod, tehát ott azért van értelme ennek az oknénak. Én akkor jöttem rá, amikor a barátnőmnek gyereke lett, hogy ő is ráadta az oknit, és akkor utána láttam, hogy végig húzza a lábát a járdán, és mondtam, hogy áha, szóval most már mindent értek.
2: Elképzeltem egy szandázokni is hárlist. Jön így a szakállában, fehér zoknik is. Ez egy bőrszandál, ha nem a gumis verzió.
1: Ja, igen, még az is szép lenne.
2: Hát eddig szóltunk az érettségizőkhöz, akik egyébként 42 perce már írják a matekot.
1: Nem, 9-től kezdik, nem? Tegnap is belefutottunk ebbe.
2: 9-kor kezdődik, csak elnéztem az órát, mert rossz vagyok matekból. Akik 18 perc múlva.
3: Jó lesz. Már
2: akik 18 perc múlva írják az érettségit, akik már 42 perce írják, azok csalnak. Tehát, hogyha ilyet láttok valahol, akkor csapjatok a kezére. Viszont most szólunk hozzám, meg hozzád, drága hallgató, hogyha buta vagy. Mert most a butákat szeretnénk megszólítani ezzel a rovattal. Nyilván, hogyha okosabbak is hallgatják, akkor ők majd együtt gondolkozhatnak, de elsősorban most a hülyékhez szeretnénk szólni itt az éterben.
1: Ez igazán kedves, igen. Nem, egyébként szerintem ez az egész egy baromság lesz, amiről szerintem most beszélni is fogunk.
2: Ja, persze. 7 kifejezést hozunk, amit csak egy alacsony intelligenciával rendelkező ember használ, ő viszont állítólag észre sem veszi. Jó, ezzel kapcsolatban annyit elmondok, hogy a cikk komolyságát, meg amit az előbb mondtam, azt abból szűrjük le, hogy a glamour kutatását fogjuk elemezgetni.
1: Tudományos szaklap.
2: Így. De minden esetre érdekes ezen elgondolkozni, és az is kiderül majd közben, hogy vannak köztük olyanok, amiket mi is használunk, meg azon is elgondolkozhatunk egy kicsit majd mi itt a stúdióban, hogy akad-e olyan, amiről elmondhatjuk azt, hogy a kevésbé intelligensek használják, tehát hogy tudnánk-e jobbakat találni, mint ebben a kutatásban. Itt a lista, kezdjük az elején. Az első a nyilvánvalóan.
1: Ezzel mi a baj?
2: Azt írják, hogy akkor használják, amikor valaki nem akar, vagy nem tud érvelni, és inkább lezárja a témát. Tehát, hogy ne egy ilyen átkötőként képzeld el a dolgot, hanem amikor mondasz valami dolgot, és akkor én azt reagálom rá, hogy nyilvánvalóan. Tehát például itt veszem elő a cigit a mélygarázsban, és te rám szólsz, hogy itt nem szabad dohányozni, és én gyorsan zsebrevágom a cigit, és azt mondom, hogy nyilvánvalóan.
1: Igen, tehát amikor pusztán ennyi a reakció, azt úgy el tudom képzelni, hogy az valóban azt jelenti, hogy nem tud a másik érdemben reagálni. Ez oké, de hogy ettől függetlenül önmagában az, hogy valaki használja a nyilván vagy a nyilvánvalóan kifejezést, az nem a butaságnak a jele.
3: Szerintem sem. Meg hát most van, amikor nem is akarsz egyáltalán érvelni. Ez
2: nyilvánvalóan.
1: Andival az antiszociális énje tör elő, tudod? Aha, ő tudna válaszolni, igen, csak nem akar.
3: Csak nem akarok. Hát igen, de van egyébként olyan, amikor azért mondom.
2: Jó, de a nyilvánvalóan mondod amúgy, mert én ezt nem szoktam.
3: Én a nyilván.
2: Igen, tehát ez olyan szó ez a nyilvánvalóan, hogy ezt így nem használja egy ember.
3: Kicsit olyan modoros, nem?
1: Nyilvánvalóan. Próbálsz ilyen kicsit okosnak tűnni. Nyilvánvalóan.
2: Igen. Nyilvánvalóan. Jó, hát igen. Na, a következő. Tudod, mire gondolok?
1: Tudod, mire gondolok.
3: Hát de ezt akkor is szoktad mondani, amikor mondjuk nem jut eszedbe valami, és ugye a beszélgető partnerettől akarsz segítséget kérni, hogy tudod, ez amire gondolok.
2: Mit csinálnak az izéért, tudod? Ja, én engem egy dolog szokott zavarni. Volt olyan tanárom, aki használta rendszeresen, és ezt én nem szeretem, de nem azért, mert nem tartom intelligensnek a másikat, hanem mert egy kicsit ilyen valamiért a lekezelőséget érzem benne, amikor elmondja a mondatot, és úgy néha ilyen kötőszónak azt használja, hogy tudod. Ez engem valamiért zavar.
3: De nem mindegy, hogy mondod, nem?
2: Az is igaz, de még hogyha másképp mondod, akkor is nekem ilyen furcsa.
1: A mai fiatalok egészen mást használnak kötőszóként, de azt nem tudom adásban elmondani.
2: Ne. Az nincsen benne a hétben.
1: Erre azt kellett volna reagálnod, nyilvánvalóan.
2: Ezt mindenki tudja. Jaj, amikor érvelésben van, na itt érzem először azt, hogy ebben már van valami. Tehát, hogy amikor valaki érvek helyett azt mondja, hogy ezt mindenki tudja, az már gáz.
3: Hát, ha érvelésről van szó, akkor igen, abban az esetben.
1: Hát de lehet azt úgy használni,
3: lehet, hogy
1: ez evidens. Az is tipikusan olyan, az amikor evidens, nem na, tudsz mellette érveket felhozni.
2: Uh-huh. Tudva lévő.
1: Jaj, na ez tényleg modor. Nyilvánvalóan, hiszen ez tudva lévő.
2: Jó, tehát akkor találunk mi jobbakat is ennél. Nevet sértésnek, de. Amikor, jaj, ezek a tipikusak, ez hogy a...
1: nem akarlak megbántani, nem de most megfoglak.
2: Tudja, hogy megbántalak vele, hogyha azt elmondom. Uh-huh. Ezt nem úgy gondolom, de. az is ilyen, nem? Tehát, hogy amikor érzed azt, hogy valami olyat fogsz mondani, ami vagy gúnyol, vagy bánt, vagy sért, vagy sebez, és azért eléteszed ezt, hogy bevéd magad. Hú, ezt hogy utálom? Amúgy ez nem biztos, hogy a intelligenciával összefügg, ez inkább egyfajta narcizmus, vagy bunkóság, vagy nem tudom, amikor fölé érzed magad a másiknak.
1: Ez a kettő együtt szerintem valahol.
2: Na jó. Mindegy. Amikor egy vitát vagy valamit lezár, ezt is lehet csajosan mondani.
3: Hát ezt azért használjuk elég sok esetben, meg amikor tényleg itt ebben az esetben van az, hogy amikor már nincs kedved, meg erőd érvényesíteni az akaratodat, vagy a bármit, akkor szoktam azt mondani, hogy mindegy. Vagy igen, ha nem akarod még egyszer, tipikus. Vagy ha nem akarom még egyszer elmondani harmadszorra is, amit akarok, akkor azt mondom, hogy inkább tudod ez
2: igen, a... És az a jó ebben, hogy az Andinál ezt a köszönésnél elérheted. Szia, Andi! Mindegy.
3: Nem igaz.
4: És tényleg is van egyfajta olyan hangsúly, ahogy ő ezt mondja, de ezt már minden kolléga ismeri, szerintem is tudja, hogy jó, akkor most Andihoz nem szólunk.
2: Becsukjuk az ajtót, hagyjuk, hadd dolgozzon. És az utolsó az ez van. Passzív beletörődés, amikor valaki nem keres megoldást, vagy változtatási lehetőséget, hanem azt mondja, hogy na ez van.
3: Hát én ezt sem mondanám feltétlenül annak, hogy most ez a butaság jele. Mert hogyha ha valamit így tudatosítasz, hogy hát jól van, ez van, majd meglátjuk, mi lesz belőle, vagy hogy. Tehát, hogy nem feltétlenül ez egy ilyen rossz dolog.
1: Pusztán nem tudod befolyásolni, és nem akarsz egy ilyen dolog miatt idegeskedni, hanem igen, egyszerűen elfogadod, és ezért mondod, hogy ez van. Szerintem a legveszélyesebb szó amúgy kimarad belőle a felsorolásból.
2: Na melyik?
1: Ami nem a butaságra utal, hanem tényleg veszélyes. A semmi. Női szájból.
2: Jaj! Andi, mondd kérlek!
3: Ezt is lehet többféleképpen
4: ezt
3: mondani.
4: 42 féleképp tudja mondani az összes nő, abból 41 halálos.
2: Mi a baj, Andi?
3: Ezt is szoktam, a mindegy mellett ez a másik.
2: Mi a baj, Andi?
3: Semmi.
2: Semmi.
3: Meg lehet ugyanúgy, hogy semmi, vagy úgy mondod, hogy semmi.
4: Az a kicsit ilyen csendes gyilkosos.
2: Jó, de
4: szerintem az a leghalálosabb.
2: Amiben szerintem mindannyian egyetérthetünk, hogy ennek az egésznek semmi köze az intelligenciához.
4: Nyilvánvalóan.
2: Jó, akkor lektoráltuk, köszönjük szépen, ez van.
4: Tudod, mire gondolok.
2: Matek érettségizők, akik a fületekben a Forrás Rádiót hallgatjátok, a megoldás A, B, B, A, C. Itt van Andi, és itt van Roland. Sziasztok, jó
4: de
2: reggel.
4: De ezért garanciát nem vállalunk. Vagy ha igen, akkor Ádit lehet megverni.
2: Ja, garantálom, hogy rossz.
3: Igen.
2: Bebiztosítottuk
4: hallod,
2: ezt
4: és ha tényleg
2: dolgot.
4: Így fog kezdődni. Megjegyeztem, A, B, B, A, C, ezt mondtad. Van egyáltalán ilyen tippelős rész a matekban?
3: Tippelős, nem emlékszem
2: rá. Azt nem úgy hívják, az felelet választom.
4: Hát az a hivatalos neve, én csak tippelősnek hívtam mindig.
2: Igen, Edda
3: abba. És nagy részt tényleg csak tippeltünk egész végig.
2: Hát a becsapós, akkor kétszer.
4: De ha végig tippeled a B-t, akkor lehet annyi? Tehát, hogy az úgy, nem tudom ennek mi az esélye, mert ezt nem tudom, kicsi számolni.
2: 25% a dolog.
3: Ki kéne ezt?
4: Jaj! Jaj!
2: Hölgyeim és uraim! Az adásmenetben nincsen benne, de most mindent felrúgtunk itt a stúdióban, mert hogy kettő darab születésnaposunk is van.
3: Ez a zenetet.
2: Igen, gondoltam, hogy megleptük Andit is itt ezzel a kis enyhe metal beütéssel.
3: Rolling Stones. Rolandnak az a pánika fején.
4: Gyerekek, ha megyünk élő adásba.
2: Kim vagyunk videón, tehát videón is lehet minket követni, és az történik, hogy hát Andinak is...
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Hogy a rák

0: hogy ugye ott kaptunk mind a ketten pólót itt tőletek, és köszönjük szépen még egyszer.
1: Miért nem abban vagy?
0: Hát, mert azért úgy nem, tehát, hogy...
1: Mit szólt hozzá a feleséged?
0: Röhögött, nagyot nevetett egyébként, igen. Úgyhogy itt ugye pózoltunk vele, mert kikerült Facebookra és Instára is, hogy akkor tessék szavazni, hogy kinek melyik tetszik jobban. És gondoltam, hogy oda kommentelem, hogy hát azoknak a férfiaknak üzenném, akik először bármelyik pólót vették észre, hogy van egy rossz hírem. De aztán nem tettem meg.
1: Jó, ezt
0: csak hogy lássátok, hogy milyen visszafogott vagyok. Oda kommenteljem?
1: Ezt Frankon írtad, ezzel szerintem semmi baj nincsen, meg aztán azért is hordjad, mert tudod, mennyi meló volt megkérni a kedves stábtagunkat, hogy lefotózhassuk a pólódhoz? Azt nem mondom el melyiket, de valamelyik stábtagunk.
0: Igen, érdemes meglesni a pólómat.
1: Látható a pólón. Én ma reggel láttam egyet Facebookon, hogy valaki kirakta a gyakori kérdésekbe, és ezt kifotóztam neked, hogy hívják azokat a férfiakat, akik idősebb nőket szeretnek. Így valaki megkérdezte, és ott van alatt a kommentben Csabától, hogy engem például Csabának. Annyira cuki. Úgy szerettem.
0: Jaj, jók ezek gyerekek. Na, igen, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a pólókat. Mondjál bármit, mert én most kommentet írok már.
1: Jó, egy picit az történt, hogy ide beestünk a mai reggel.
0: Hát az van, tudjátok, hogy itt ugye lemegy a best of, mert mi már itt vagyunk 6 előtt, tehát hogy nem arról van szó, hogy ilyen 6-28-kor esünk be ide melóba, bár akkor tudnék többet aludni fél órával, tehát ez egy nagyon csábító, de egyelőre még leküzdöttem ezt a dolgot. De mindegy, és akkor mint a háttérben tevékenykedünk, aztán általában akkor kapunk kézbe, amikor jön a dal, a best of, meg ugye az első megszólalás között. Na most ez a James Hype 7 Seconds volt, ami konkrétan másfél perc.
1: Igen, és tudom, hogy ott még van egy 2-2.5-3 percem. Na hát ez most ma a másfélbe tömörült, de semmi baj, mert hogy már ugye tegnap is utána néztünk a mai naphoz szükséges adalékoknak, úgyhogy igazából az érettség is vonalat visszük majd a mai napon tovább, de még mielőtt ebbe belekeveredek, azt elmondom, hogy ma nagyon simán jutottam ide, volt az utazásomnak egy olyan szakasza, ami egy kicsit egy ilyen Omega koncertre emlékeztetett, beszorultam egy magyar kamion mögé, ami gyakorlatilag az emelkedőn fölfelé olyan füstöt generált körém, hogy úgy éreztem magam, mintha jelennék a sztár fellépő a színpadon.
0: És elkezdtenél nekelni a petróleum lámpát, vagy mi volt a megoldás?
1: Nem, ilyesmivel nem próbálkoztam. Figyelj, néha átvált ilyen Darth Vader-esbe a hangod.
0: Kicsit igen, én is érzem, és nem tudom, hogy miért, mert én nem így beszélek.
1: Nem így? Figyelj, nem. Átugrasz a hármashoz, és akkor majd megcsinálom?
0: Hát jó.
1: Jó? Gyere. Nem tudom, mi történt ott annál a mikrofonnál, majd megbütykölöm. Szóval, az van. Ja, viheted a laptopot is, hogy most akkor kommentáltál?
0: Nem tudtam elküldeni, nem engedted.
1: Jaj, bocsánat. Átültettelek egy másik mikrofonhoz büntetésből a sarokba. Szegény Roland most úgy néz ki, mint aki tényleg ilyen büntetésbe odaültettem, mert a másik helyen nem rám figyel, hanem a laptopot nyomkodja.
0: Igen, és nem tudtam elküldeni a kommentet, úgyhogy nem is tudom, hogy miről beszélek. Nincs előttem semmi. Na jó, de én tudom húzni egyébként a laptopot, várja. Csak akkor helyezkednem kell meg itt a mikrofonnal, majd húzzál már le engem addig, jó? Csak én ne zörögjek be.
1: Jó, Roland áthelyezkedik, addig pedig megnézem az SMS falunkat, mert ugye ilyenkorra már a közlekedési hírek bőséggel megérkeznek hozzánk. Nézzük, mennyire voltatok aktívak. Jaj, de jó, itt van Zsolt. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható, lényegesen kevesebb az autó, mint az előző napokban. Pest felé is haladós a forgalom. Jó utat mindenkinek, illetve itt van Gyulának is az üzenete. Halló, M1-en, Tata Herceghalom vonalon egész tűrhető a forgalom és a haladás, szokásos torlódás a bicskei tavaknál, balesetmentesed. Ádi, a Facebookon küldtem füstjeleket. De jó fej vagy, lehetséges, hogy a törött kocsimhoz szerez nekem legó darabokat a Gyula.
0: Az jó. Igen, közben én is azt látom, hogy azért így nagyon figyelnek a drága, azt írja Norbi. Buenos Morgan, átugrasz egy hármasba? Korán reggel? De jó neked! Hát, látod, ez ilyen. És az a baj, hogy csak az Ádi van itt a stúdióban.
1: Igen, mert ez úgy szokott történni, hogyha a Roland mikrofonja meghibásodik, én mindig segítek neki.
0: Egy segítőkéz mindig jól jön.
1: Ja, Kitty mondta egyébként...
0: 40 fölött meg már nem válogat az ember.
1: Kitty mondta... hogy nagyon nagy forgalom volt odakint, már hogy így az emberek terén, tehát hogyha az autókról nem is mondhatjuk azt, hogy dugó van reggel, mert én is úgy láttam, hogy jól lehetett autózni.
0: A járdán dugó volt.
1: A járdán dugó volt. Tehát ma valami van, nem tudom, hogy ez ilyen érettségis dolog-e, vagy történik valami a városban, amit ünnepelnek, vagy nem tudom én, akár a tegnapi közlekedés biztonsági nap hatására most mindenki úgy döntött, hogy már reggel kezd gyakorolni.
0: Igen, úgy gondolták az emberek, hogy elindulnak a szokásosnál másfél-két órával.

0: Akkorában.
1: Hogy gyakoroljanak.
0: De várjál, mert egyébként a Kitty meg ilyen, nem tudom, ilyen fél öt körül jár dolgozni. Tehát, akkor meg különösen mi lehetett?
1: Nagyon érdekel, hogy fél öt körül kivel kell megküzdenie mondjuk a járdán.
0: Én nem tudom, tehát, hogy jó állapotban van a Kitty?
1: Úgy látom, aludt, igen.
0: Aludt eleget?
1: Igen, visszamosolygott.
0: Evett, ivott eleget?
1: Egy kicsit izgul, mert ugye ő lesz az, aki a matek érettségi kérdéseket nekünk szegezi, hogy majd egy kicsit megküzdhessünk egymással itt Rolanddal.
0: És
1: ugye?
0: Ő izgul. Tehát ez a durva, hogy ő kérdezni fog, de már ettől izgul. Hát akkor mit szóljunk mi, akik totál hülyék vagyunk a matekhoz, és ezt ma a komplet megye fogja hallani?
1: Igen. Titkon én azt remélem, hogy szinten felül teljesítek, tehát várakozáson felül. Én ma várom a sikeremet váratlanul. Tehát tudom, hogy béna vagyok benne, de valahogy jót érzek. De meglátjuk.
0: Hát van olyan szignálunk, hogy jót érzek. De ezen kívül, figyelj, sokkal én nem tudlak biztatni. Tegnap valamit mondta tegnap az Andi, hogy gráfok voltak az érettségiben. Hát mondom, a gráf az a Steffi, és teniszezett.
1: Vagy az én monogramom, hogy hozzárakunk egy G-t.
0: De egyébként a... Hát ez zseniális, igen. Na, szóval, hogy a gráfot önmagában még egyébként tudom is értelmezni, nem tudom, mi volt a feladat, de hogy fogom-e tudni használni? Na, az egy jó kérdés. Meg egyébként az összes többi egy nagyon jó kérdés, mert azért nekem vannak ilyen homályos voltak, tehát hogy emlékszem arra, hogy színusz, koszínusz, tangens, kotangens, de hogy melyik mit jelentett?
1: Színusz, koszínusz, tangens, ró, én vagyok a locsoló, nekem ebben ennyi van meg.
0: De hogy halvány dúsztabdics, hogy kell használni, ugye például ugyanez a trigonometria, ugyanez a függvények, tehát hogy vannak azért ilyenek, most ha ettől elvonatkoztatunk, geometriában annyira nem voltam hülye.
1: Igen, és talán. Akkor van a Pitagorasz, meg a Pálesz tétel.
0: Hogyne, igen. Na, de Pitagorasz, Pálesz, tehát, hogy azért ilyen alapszinten egészen jó vagyok, csak attól félek, hogy az érettségi, remélem a középszintet hozzam, mert ha az emeltet, akkor én tüntetőleg kivonulok.
1: Á, de nekem egy reményem van, most akár így ezekkel kapcsolatban is, hogy azt mondta Kitty, hogy egy csomó olyan dolgot, jelet, illetve kifejezést talált, amit nem tud kimondani, úgyhogy ezeket kihagyja. Bízom benne.
0: Tehát magyarok felfognék a kolcsi, három darab névelőt és kettő darab kötőszót.
1: Jó, a teljesítés szerintem meg lesz nála is, de hogy ne várjatok túl sok jót a tegnapi matek érettségi boncolásánál, és igazán nagy bajban én majd holnap leszek, mert Roland a történelembajnok, és ugye ma írják a töri érettségit, és holnap abban küzdünk meg majd egymással. Egy reményem van azzal kapcsolatban is, hogy a Roland ilyen eminens jó diák, tehát hogyha tudja a választ, már pedig tudni fogja, akkor nem fogja kibírni, hogy nem mondja be, és akkor tudok majd így rádandizni, ahogy tegnap próbálkozott a magyarnál Andi, hogy igen, igen, igen, az.
0: Ez milyen szép kifejezés, rádandizni.
1: Rádandizok.
0: Tehát, hogy rádandizni, nem rádandizni, mert az is nagyon jó hangzik, csak ezek konkrétan semmi értelme nincs.
1: Hogyha igazán szemét akarsz lenni, akkor pár helyre beblöffölsz rossz választ. És hát utána akkor majd kiavítod, de én rájövök arra, hogy igen, igen, igen, jaj, nem, rosszul emlékeztem.
0: Jaj, csőbe húzok.
1: Igen, csőbe húzhatsz, ha akarsz, de szerintem annál hiúbb vagy, tehát a jó választ akarod majd rámondani, úgyhogy meg lesz az.
0: Vagy pedig így elgondolkozom, ez most így hirtelen nem jut eszembe, Ádi.
1: Ezt ne csináld, ezt ne csináld. Olyan nagy kus lesz, mint most. Buenos Morgan. Móni írja, hogy a Pitagorasz tételt az belém verték. Kb. Minden derékszögű háromszög átfogójának négyzete egyenlő a két befogó átfogójának összegével.
0: Mi van? Hát ez így...
1: Mi van? Várjál.
0: A két befogó átfogójának, a két befogó négyzetének összegével. Igen, kicsit elgépeltem. Móni már túlságosan belelovalta magát.
1: Hát... Igen, átfogójának négyzete egyenlő a két befogó... Átfogójának
0: négyzetének összegével. Igen, igen. Hát, Móni, nem tudom, hogy érezted-e már valaha így, de lehet, hogy ezt rosszul verték beléd.
1: Próbálok kimenteni ebből.
0: De nem, engem nem kellett, én magam viszem bele.
1: Nem lehet. Jó, a másik témánk, amiről ma beszélgetni fogunk a matek érettségén mellett, ez egy ilyen kis laza, könnyed, mert hogy új szabályokat hoztak az Oscar-díjakkal kapcsolatban, egészen pontosan a mesterséges intelligencia miatt, nagyon röviden arról van szó, hogy nem engednek majd Oscar-díjat adni olyan filmnek, amiben a generatív intelligencia bármennyire is benne van.
0: De ezt hogy tudják kiszűrni? Tehát bennem ez a kérdés vetődött föl rögtön, amikor én ezt a hírt olvastam, hogy ez mind szép és jó, tehát hogy díjazzuk az emberi kreativitást, valóban tényleg abszolút értékelem.
1: Mint a Rocky 1-nél, 2-nél, 3-nál, 4-nél, 5-nél, 6-nél.
0: Vagy mint ugye a világ legszebb karácsonyi filmjénél, a Rambónál, mert hogy ott a háttérben egyébként van egy karácsonyfa a Sheriffnek az irodájában.
1: Szerintem a Die Hard a karácsonyi film. És ez Frankon az első rész.
0: Figyelj, nekem a nagy kedvencem az volt, mikor az egyik televíziós csatornán leadták az összes addig megjelent fűrész epizódot karácsonykor.
1: Nagyon jó.
0: Mondván, de direkt, tehát mondván, hogy akkor mindenhol mennek a nyálas filmek, meg a klasszikus karácsonyi filmek, na akkor nesztek, aki nem erre vágyik, az megkapja tőlünk az összes fűrészt.
1: De amúgy úgy kéne megcsinálni, mint a popslágereket, hogy megfogod a sima dalt, és raksz bele ilyen száncsengőt. Tehát amikor van ez a fűrészelős jelenet ott az elején, akkor ugyanaz lenne, csak száncsengőt raknának a fűrészene alá.
0: Nem, én karácsonykor, tudod mit csinálnék? Én visszafelé adnám le a fűrészt, és akkor az egy megható sztori lenne egy kedves öreg bácsiról, aki visszaadja emberek életét.
1: Ezt imádom, ez annyira jó. Igen, mondjuk most az utóbbi napokban egy picit megdöntötték nekem a biztonságomat a fűrészfilmmel kapcsolatban, mert ugye van az a jelenet, amikor nem éri el a mobilját, ezért nem a fűrészt használja, mint meghosszabbítás, hogy a fűrészsel odahúzza a mobilját, hanem inkább lefűrészeli a lábát.
0: Tehát, igen, az még az első részben volt.
1: Ott rájövök egy-két ilyen trükkös dologra, de fűrész főcímzenét szerintem én száncsengővel majd egyszer elkészítem, és megmutatom, hogy ez milyen szép lenne.
0: Hát ezt nem tudom, tehát az egy kicsit olyan borzongtató, tudod, és akkor abba teszel egy kis száncsengőt, még énekeljen rá a Gáspár Laci, és akkor pláne ilyen szép vegyes kép lenne.
1: Na jó, viszont így a mesterséges intelligenciás dolgokról beszélgetünk, hogy miben kéne még kiszűrni, meg hogyan, meg merre, meg mennyi, meg egyébként ma van zenegép rovatunk, és Jeló megint alkotott, meg nekem is van egy alkotásom, és ezeket majd megmutatjuk. Ugye mire is kértük meg DJ Jelót?
0: A Kisváros zenéjének az újraértelmezésére, úgyhogy ezt az AI segítségével Zsolti megalkotta, jó lett, frankó lett, nekünk nagyon tetszik, hogy a múlt héten már bemutattuk nektek a Barátok köznek a remixét, egyszerűen az szerintem zseni, tehát hogy az kultikus, mármint hogy a Zsolti féle alkotásra. Nyilván az eredeti is, de hogy egy ilyen nagyon nyári ilyen summer party feeling lett szerintem, amit a Zsolti csinált belőle, és nagyon jó lett a Kisvárosnak is az újraértelmezése, ugye ezt is már elküldte nekünk, meghallgattuk, és te pedig mit is alkottál meg?
1: Hát végül Família Kft-ben maradtunk.
0: Família Kft. Jó,
1: tehát,
0: jó.
1: Azt fogom hozni majd, de lesznek itt még meglepetések ezen felül is. Például a mai napon még utoljára játszunk, ugyanis te ma este egy csarnokban fogsz kiabálni.
0: Hát néha szokásom, igen. Igen, tehát vannak ilyen hülye hobbiai.
1: És ezt meg is nézik sokan.
0: Hát és látod, és ki is jönnek rá emberek. Igen, mondjuk nem miattam, de ez megint egy más kérdés. Múlt a Tabánya KC Ferencváros, rangadó, úgyhogy érdemes lesz a helyszínen szurkolni. 6:30 lesz a kezdés. Tatabánya multifunkciós csarnok, ez meg a helyszín. Kézi vagy kamu, ez a játékunk. 3 darab sztorit mondunk, szűrjétek ki, melyik a kitaláció. És ezt kell nekünk elküldeni. Aljelű történet, de várjál, itt... Figyelj csak, ez itt nem jó, mert a tegnapi játékot hagytad bemásolva. Csak mondom neked. Úgyhogy szerintem a következő megszólalásban mondunk játékot.
1: Mennyire vagy biztos benne, mert nálam a mai van?
0: Igen? Akkor várjál, akkor valami a gépen nem stimmel.
1: Nem lehet, hogy a tegnapi jegyzetet nézed?
0: Az elképzelhető, hogy én vagyok a hülye.
1: Kirill Lazarov van nálam.
0: Igen?
1: Jól mondom?
0: Kirill Lazarov, teljesen jön, most már nálam is, hogy ráfrissítettem. Na, most már... Teljesen frankó, most már tudjuk mondani a mai játékot.
1: Hasonló helyzeteket várok el az érettséginél is, jó? Tehát, hogy te rám cáfolsz, én visszacáfolok, és igazam lesz. Ez 10-ből egyszer van ilyen a feleségemnél is, meg nálad is, most bejött.
0: Ja, hát nekem a feleségemnél rosszabb az arány, szóval, hogy meg én ott nem ismerek vitatkozni. Tehát, na, te bátor ember vagy.
1: Melyik igen. A kamu?
0: Szóval, az A-sztori, Kirill Lazarov 300 gólt lőtt egy világbajnokságon, megdöntve minden tornarekordot.
1: B. Carlos Perez a 2003-as VB-n 64 góllal lett gólkirály a magyar válogatott tagjaként.
0: Illetve a C-sztori, Frank Michael Wahl, a német kézilabdázás legendás alakja, összesen 1412 gólt szerzett válogatott pályafutása során.
1: Értitek, válogatott. Milyen jó. És a kamu a háromból a... Nem, ezt nem mondom el. Írjátok meg 0629789785 SMS és Viber számunk. Ez a 4 egyért játszol, hogyha küldesz rá helyes választ, de a nevedet is írd bele, hogy tudjuk, kinek kell adni a jegyeket.
0: Így van, ennyi, úgyhogy várjuk a megfejtéseket. Van még valami? Szerintem zenéjünk.
1: Én meg megszerelem a mikrofont. Buenos Morgan!

0: szép a világ.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háza. Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
4: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos morgen mindenkinek, 6 óra múlt 50 perccel itt a Forrás Rádió ébresztő súlya, és üdvözöl minket Mónika, sziasztok, szép jó reggelt nektek! Jaj, de jó, hogy mind itt vagytok, Roland is itt van.
1: Így van, meg a Fridákat és az Ivetteket köszöntjük külön, mert hogy ők névnapot ünnepelnek, és van temérdek sok születésnaposunk, úgyhogy robogjunk rajtuk gyorsan végig. Zsigmond Freud, osztrák neurológus, a pszichoanalízis atya 1856-ban.
0: Orson Welles, például a Világok harca neki köszönhető, egy rádiójáték, amikor is UFO-k jelentek meg a rádiójátékban, és mindenki megijedt, mert azt hitte, tényleges támadás érkezett a földre.
1: Bizony, Christian Clavier, francia színész, komikus, például az Asterix és Obelix. Zor ismerhetjük, 74 évvel ezelőtt született.
0: Ő volt Napóleon. Tony Blair volt brit miniszterelnök is ezen a napon született.
1: Aztán ma születésnapos George Clooney, amerikai színész és rendező, 65 éves lett, úgyhogy emelhet nyugdíjba.
0: Egy filmről mondta azt, hogy a gyerekei előtt szégyelli, ez a Batman és Robin. Tudtad?
1: Pedig volt neki még egy nagyon-nagyon rossz filmje, nem tudom már a címét, de nagyon sokszor futottam neki, és egyszer sem tudtam végignézni. Azt tudom, hogy talán a Catherine Zeta-Jones-szal együtt játszik benne.
0: Még csak 65 éves. Na mindegy. 76-ban született Szakál Miki műsorvezető, nem tudom most hol van. Annó régen vezetett ilyen délutáni vetélkedő műsort, azt imádtam.
1: Nem ceremónia mesterkedik a Miki? Azt hiszem, hogy azzal foglalkozik talán. Illetve Palcsó Tomi, énekes színész, pontosan 40 éves lett, tehát ő is 86-os.
0: Tőle idézném a kedvenc dalszövegemet, szavak nélkül is érzem, hogy esik rám az eső. Mi van, Tomi?
1: Igen, a férfiasság megtestesítője, Palcsó Tamás. Aztán Gulácsi Péter, magyar labdarúgó, szintén ma ünnepel, 1990-es születésű.
0: És ifjabb Lisztes Krisztián, magyar labdarúgó, 2005-ben született, hát neki sem volt sok választása a szakmája tekintetében.
1: Igen, akár lehetett is volna. Egyébként pedig vannak helyi vonatkozású születésnaposok is, úgyhogy azért említsük meg őket is. Az egyikük Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezető edzője.
0: Boldog szülinapot!
1: Edinek ma van a születésnapja, igen. És hát van nekünk egy stábos ünnepeltünk is.
0: Így van, ma születésnapos Hittaller Andi! Isten éltessen téged, akárhol is vagy, akármit is csinálsz. Gondolom már ébren van, és ő is fél ötkor sétálgatott itt az utcákon.
1: Fél álomban, igen.
0: Nyilván.
1: Andi ma nincs, így a születésnapját szabadsággal tölti, meg ünnepli. Minden esetre, hát ugye tegnap már felköszöntötték a kollégák, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Andinak is, aki hát 20 éves lett.
0: Így pontosan. Hivatalosan használatba került a Penny Black, a világ első öntapadós postabélyege 1840-ben ezen a napon. Egyébként ezt tök izgi, Nagy-Britanniában adták ki a világ első bélyegét, és így előre fizettek ugye a levél feladásért.
1: Ami még izgalmas, hogy a mai napon, vagy hát ezen a napon adták le a Jóbarátok utolsó részét 2004-ben, több mint 52 millióan követték nyomon.
0: Rekord volt egyébként a Jóbarátokban a reklámszünet, amit értékesítettek. Olyan drágák voltak ott a reklámidők, azóta már megdöntötték, de akkor az ilyen rekord volt. Fantasztikus volt. Jó, 1889-ben az Eiffel-torony megnyílt a nagy közönség előtt szintén ezen a napon.
1: Illetve, ami... Figyelj, meghagyom neked, jó?
0: Tényleg.
1: Az iMac-et.
0: 1998-ban Steve Jobs bemutatta az első iMac-et, ami fontos szerepet játszik AD költségvetésében odahaza, meg úgy az Apple családban. Hát azóta élmény a számítógép kezelés, és azóta nincs meg a baba kötvény, mert hát ugyana.
1: Mert el kellett költeni mindenféle eszközökre. A Magyar Sport napja van, az 1875-ös első magyar atlétikai verseny emlékére.
0: És imádom ezt, ma van a nemzetközi diéta ellenes nap.
1: Ez a test elfogadásról.
0: Fogadjuk el a testünket úgy, ahogy van.
1: Meg az egészségtelen fogyókúrák veszélyeiről. Egyébként van még kettő komoly nap, ezeket mindenféleképpen említsük meg. A felelős állattartás napja, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Illetve az ápolók napja. Én nagyon tisztelem az egészségügyben dolgozókat, akiknek én azt gondolom, hogy ez valóban hivatás és nem csupán szakma. Úgyhogy gondoljunk ma rájuk is.
0: Egy dolgot hagytál ki, ugye mondtuk itt az Edit, mondtuk itt az Andit a szülinaposoknál, de hadd fejezzem be így, Isten éltessen neve napján minden Ovidiust.
2: Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgen indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Laci, Laci!
1: Igen, Anna?
2: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
1: Igen, láttam. Miért kérdezed?
2: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
1: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
2: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
1: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
3: Bánhidai majális. Főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski Csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség. Az Arzenál jutott elsőként a budapesti döntőbe. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Május 6-ától, azaz mától az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárják az Ondvezérút 1-es út és Hegyalja út közötti szakaszát, közölte közösségi oldalán Tatabánya városa. A lezárás várhatóan 3 napig tart, ez idő alatt a közlekedés a Szőlőhegy út, illetve az 1-es számú főút felé lehetséges. Az 1-es lezárásokról és a legfrissebb információkról az MKIF ZRT oldalán tájékozódhatnak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazó csoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. És végül sport, az Arzenál 1-0-ra legyőzte a vendég Atlético Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának keddesti visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel tovább ment és elsőként bejutott a sorozat május 20-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az Arzenál 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupa sorozat fináléjába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése várható délnyugat felől, énénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. Reggel 11, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgen!
1: 7 óra múlt 4,5 perccel, Buenos Morgen mindenkinek, kicseréltem a Roland K belét, és most egy sárga kábellel velem szemben az Íjés úr.
2: Az Íjés úr, így van.
1: Mennyivel jobb lett, nem?
2: Mennyivel jó, most ugyanolyan rossz volt, most megint jó lesz, na, hol rossz, hol jó, hát ez ilyen.
1: De egyébként rájöttem, hogy nem olyan vagy most, mint Darth Vader, hanem olyan vagy, mint ez ilyen MÁV hangos bemondók.
2: Aha, de várjál, mert én nem úgy beszélek, tehát nem annyira szaggatva.
1: Te nem úgy, de akkor mint egy ilyen bemondó, a tipikus bemondó hang, akkor a metrónál. Tehát a minőséged olyan.
2: A minőségem olyan, igen. Lehet, hogy de az vagy nem tudok úgy beszélni. Tehát hogy csak azt tudod, hogy gyorsvonat érkezik a negyedik vágányra. Tehát, hogy így.
1: Na. Egyébként jó. A műsor végére rájövünk, amúgy mi a hiba.
2: Igen, addig meg hát nem tudom, próbáljatok ezt így hozzászokni. Vagy megint átülök a másik mikrofonhoz, lehet, hogy vándorlok majd körbe a stúdióban, mint valami hülye. Na, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, mint minden reggel. Tehát kvázi már hírértékkel egyébként ez nem bír, de mivel megkaptuk róla a hivatalos tájékoztatást, így úgy gondoltam, hogy megosztom ezt veletek. Aztán környén is már beindult a reggeli csúcs, viszont úgy látom, hogy Komárom és Esztergom térsége még egészen nyugodtnak mondhat. Úgyhogy ez egy klassz dolog, meg nagyon klassz dolog, hogy a játékunk is folytatódik. Ma még nyerhettek egyetlen nyilván ma, mert ma lesz a meccs, ahová ezeket sorsoljuk. 4 darab belépő a MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda bajnokira.
1: Így van, nyerjétek meg ebben a 13 fokban, ami ma még 25 is lehet.
2: Jó kézi
1: vagy kamoly játékunk, amit el kell találni.
2: Bizony, 3 sztorit hozunk, és akkor ebből ugye szokás szerint 2 igaz, 1 viszont kitaláció. Az aljelű történet, Kirill Lazarov 300 gólt lőtt egy világbajnokságon, megdöntve minden tornarekordot.
1: Durvá hangzik, de lehet, hogy ez kamu. De az is lehet, hogy kamu az, hogy Carlos Perez a 2003-as VB-n 64 góllal lett gól király a magyar válogatott tagjaként.
2: Avagy a céljelű sztori, Frank Michael Wahl, a német kézilabdázás legendás alakja, összesen 1412 gólt szerzett válogatott pályafutása során. Na, hát akkor ezekből tessék megtippelni, A, B vagy C, melyik a kamu, saját nevetekkel együtt küldjétek az SMS-t, vagy a Viber üzit 0620-978-9785-ös.
1: Már nem tudom, hogy hogyan, de az előző óránkban szóba jött az, hogy milyen klassz karácsonyi filmeket ismerünk, például a Rambót, a Die Hardot, vagy akár a Fűrészt. Én pedig a hírek alatt egy kicsit alkottam, hogy miként lehetne ugyanúgy, mint ahogyan bármilyen popslágerből, mondjuk Gáspár Laci Száncsengővel karácsonyi hangulatot varázsol, egy Fűrészből is karácsonyi hangulatot varázsolni. Figyelj, milyen klassz. Szerintem van egy hangulat.

0: Na miért? Jön a Mikulás?
1: Jön a Jézuska, és elvágja a torkodat a francba, körülbelül ilyen, tehát, hogy már én kérek elnézést, de...
0: Ad egy hangulatot a karácsonynak, nem? Tudod, mit tudok elképzelni erre a zenére? Képzeld el...
1: A család retteg a sarokban együtt. Én ezt tudom elképzelni.
0: Miközben apuka fejszével vagy baltával próbálja befaragni a karácsonyfát, hogy a rohadt életbe abba a talba, és figyelj, és most... Szép, nem?
1: Szép. Fosatós jó reggelt kívánunk mindenkinek, így a fűrész zenéjével.
0: Én egyébként nagyon szeretem a fűrész zenéjét, szerintem nagyon jól össze van rakva.
1: Figyelj, nagyon, szerintem is nagyon jó, de hát az a baj, hogy rögtön az embernek azért hoz egy hangulatot, ami nem annyira pozitív, meg optimista.
0: Hanyadik asszociációd volt a karácsony?
1: Mondjuk, hogy a top 10-ben nem nagyon volt benne, és nem jutottam el 10-ig.
0: De mondjuk egy rokon látogatáshoz sem tudod elképzelni?
1: Na, ahhoz már annál inkább.
0: Indul a család.
1: Drágám, jönnek a nyádék, tudod így. Ez sok családban szerintem hasonló érzéseket kell.
0: Na jó, hát ilyet tudunk. Ilyet tudunk alkotni, meg ebben az órában érettségizni is fogunk, mert ugye ma is készülnek a nebulók, nem tudom, hogy mennyire megnyugodva így a magyar és a matematika érettségik után, de ma 9-kor kikerül mindenki elé a papír, felfordíthatják, és vagy felfordulnak, vagy túlélnek, mert jön a történelem.
1: Igen, és szerintem az a matekhoz képest lehet, hogy sokaknak felüdülés lesz. Azért a történelem mégiscsak egy népszerűbb tantárgy. A matek az a nagy mumus, hogy mennyire lesz mumus Ádinak meg nekem, na ez kiderül az óra második felében, mert hogy jön nemes tanárnéni, és ő fog minket vizsgáztatni a tegnapi feladatokkal. Nem tudom, nem, tehát ugye direkt nem néztük meg, csak így egy-két szót hallottunk, hogy mi volt, tehát hogy voltak gráfok például, ezt tudom, én ennyit tudok az egészről, azt nagyjából tudom, hogy mik a gráfok, de hogy ezt tudom-e használni vajon? Na, azt még én sem tudom.
0: Na, ezt meglátjuk, és direkt nem néztük meg, én magamról tudom mondani biztosra, hogy nem néztem meg a dolgot, szerintem Roland sem
1: csalt. De lehet, hogyha megnéztük volna a feladatokat, azzal sem lennénk előre.
0: Jó, Kitty a nehéz szavakat kihagyja majd, tehát úgy jönnek a feladatok, ezt megígérte nekünk, ez lesz tehát ebben az órában, és még előtte a horoszkóp, csak hogy a ténytudományoknál maradjunk, ugye?
1: Így van, úgyhogy hozzuk természetesen a csillagok mai üzeneteit, aztán pedig jó kis próbatétel elé állítjuk magunkat.

0: Espresso macchiato.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
2: 4.80 és a történelem érettségi napján jövünk a horoszkóp rovatunkkal.
3: Bizony, történelem. Na, kapok hangot?
2: Ennyire eltűntél?
3: Na most ennyi. Na várjál, most visszajövök. Gyerekek, kicsit instabil vagyok. Olyan, mint a matek tudásunk, de az majd csak az óra második felébe derül ki. Na most elvileg jól hallottak, most mindenki jól hall. Szuper, jó van, örülök. Na, szóval, hogy történelem érettségi, hogy jön a horoszkóp keretébe csomagolva. Kedves Kosma, úgy érzed, mintha egy történelmi csatában lennél, de ne rohanj fejjel a falnak, mert nem minden mohács végződik vereséggel. Egy jól időzített gondolat többet ér, mint 10 kapkodó dátum.
2: Bika, stabilan haladsz, mint egy jól felépített birodalom, de vigyázz, a részletek hiánya romba döntheti az egészet, ma egy apró évszám lesz a kulcs a nagy pontszámhoz.
3: Olyan vagy, kedves ikrek, mint egy élő történelem atlasz, csak néha túl gyorsan lapozol. Lassíts, mert a forrás értelmezésnél a megértés fontosabb, mint a pörgés.
2: Rák, ma érzelmileg kötődsz a tételekhez, mintha személyesen ismernéd a történelmi alakokat. Használd ezt ki, mert így könnyebben idézed fel a sztorikat és az összefüggéseket.
3: Úgy vonulsz be az érettségire, kedves oroszlán, mint egy uralkodó a trónterembe. A magabiztosságot pontokat hoz, de figyelj, a túlzott dráma néha pontatlansághoz vezet.
2: Szűz, te vagy ma a precizitás nagymestere, mintha egy levéltár poros polcain nőttél volna fel, de szép. A részletes válaszaid lenyűgözőek lesznek, csak ne hagyj időt minden feladat. Nem, csak hagyj időt minden feladatra.
3: Igen, ez így, szerintem sokkal jobb tanács. Egyensúlyozol a hosszú esszé és a rövid válaszok között, kedves mérleg, mint egy ügyes diplomata. Ha jól méred ki az idődet, történelmi kompromisszum helyett történelmi siker lesz a vége.
2: Skorpió, ma mélyreásol, mint egy elszánt történész egy rejtett forrás után kutatva. Egy váratlan felismerésed akár meg is mentheti az egész dolgozatodat.
3: Szabadon kalandozol korszakok és kontinensek között, kedves nyilasjegyű, de vigyázz, nehogy elveszítsd a fonalat. A jó válasz most nem a legizgalmasabb, hanem a legpontosabb.
2: Bak, fegyelmezetten építed fel a válaszaidat, mint a birodalom alapjait. A kitartásod ma meghozza a gyümölcsét még a legnehezebb feladatnál is.
3: Szokatlan megközelítéseid vannak, kedves vízöntő, mintha új szemszögből írnád át a történelmet. Ez most előny lehet, ha nem szakadsz el teljesen a tankönyvi valóságtól.
2: És halak, kicsit elúszol a nagy történelmi narratívákban, de a kreatív gondolkodásod kiemel a mezőnyből, csak kapaszkodj bele néhány biztos ténybe, hogy ne sodródj túl messzire. Na hát ilyen tényekbe próbálunk most a matek érettségi kapcsán belekapaszkodni, majd Kitti mindjárt jön és levizsgáztat minket, mindezt videón is lehet követni, megoldani velünk a feladatokat. Remélem, hogy legalább egy helyes választ adunk majd Rolandtal.

0: fél, nyolc,
1: fél.
2: Nem félünk.
0: Egy perc de. Múlva itt van a Kitty, és megjavítottunk Hello. Mindent. Jó úgyhogy reggelt. Roland, bugjál bele a mikrofonba.
1: Igen, csak húzd le egy kicsit a gumizenénket. Ez csak jó lesz.
2: Jó van.
1: Bu-bu-bu.

0: egyébként ezt feltételeztem. Ami engem nyugtat, és ami nekem biztonságtudatot ad ebben az egészben, hogy Kitty reggel úgy jött be, hogy vannak szavak, amiket nem tud felolvasni, nem tud kiolvasni, és jelek, amiket nem tud értelmezni, ezeket kihagyja. Tehát talán annyira nagyon nagy bajban nem vagyunk.
1: Jól van, akkor hallgassuk meg azt a három név előtt kettő kötőszót, meg egy főnevet.
2: A-a-és.
1: Na nézzük, én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mit értek meg belőle.
0: Te még emlékszel, és egyébként ti is játszatok velünk a Facebookon, vagy bárhol, ahol videóban vagyunk, meg egyébként a rádióban is írjatok SMS-eket, segítsetek 0629789785, de hogy te emlékszel arra, hogy egyáltalán szerkezetileg hogyan nézett ki a dolog? Tehát nyilván voltak feladatok, de hogy itt is volt ilyen kettős tagolás, hogy mit tudom én, mint a szövegértés a magyarnál, hogy itt magyarázd meg 20 pontért, miért nem értesz a matekhoz?
1: Nem, fogalmam nincs, tehát egy feladat hátán. Én erre emlékszem, aztán kihoztam belőle, amit kitudtam. Na, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mit értünk meg belőle, és ha ezzel megvagyunk, akkor tudunk-e vele mit kezdeni.
2: Egyébként még megjegyzés, hogy én meg azt olvastam az emelt szintű matematikával kapcsolatban, hogy volt, aki sírva fakadt.
1: Arról én nem is olvastam.
0: De tehát, ugye, az... ugye nem emeltet hoztál.
1: Nem, mert akkor, akkor mi is sírni
2: csak
1: fogunk.
2: Csak hogy pánikba estek nagyon, és akkor utána, tehát ugye ezen ment el egy csomó idő, hogy meglátták, és teljesen pánikba. Csak nem tudom, hogy mi lehetett emelt szinten. Tehát ugye én ebből is bepánikoltam volna a középszintű.
1: Na, ugye azt nem nekünk találták ki.
2: Igen.
0: Én egyébként itt jegyezném meg, hogy az egyetlen iskolai helyzet, amikor sírva fakadtam, az matematika órán volt.
2: Uh-huh. Hát meg tudlak érteni, Ádi.
1: Na, én lehajtom a laptopot, mert én szeretnék teljes egészében a feladatra koncentrálni.
0: Tollat számológépet, várjál.
1: Úgyhogy ha közben jön esetleg hallgatói üzenet, akkor azt te nézed, Ádi. Uh-huh. Na, jöjjön az első csodálatos feladat. Milyen témakör lesz?
0: Matematika.
2: Matematika.
1: Köszönjük szépen.
2: Ne tegyél fel kereszt kérdéseket. Köszönjük. Így is koncentrálok, hogy olyanokat mondjak,
1: ami le van írva, majd értesítjük.
2: Amit tudsz értelmezni, és nem kell hozzá.
1: Jó. Van tollad? Nincs, én fejbe gondoltam megoldani.
2: Hát igen, tehát, hogy
1: én bízom magamban.
2: Roland, az nem. Teljesen. Na figyeljetek, egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Határozza meg a másik befogó hosszát.
1: Ja, hát ez könnyű. Várjál, ez Pitagórasz tétel.
0: Igen, Roland, számológép nélkül.
1: Igen, igen, a befogó, tehát hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten. Tehát ezt a képletet kellene felírni.
0: De várjál.
1: Ezt még én is tudom.
0: Annyira bizé vagy, Roland.
1: Az 2500,
0: 2500
1: 2304.
0: Ne dumálj.
1: 2304 gyök alatt, 96. Az mennyi lehet?
0: Van, 40. Nincs gyökjel a számológépemen, várjál, bedöntöm, így lesz.
1: Várjál.
0: Hol egy gyök?
1: Az nem, az
0: hogy
1: kevesebb.
0: Kell gyököt vonni gyökvonó nélkül?
1: Várjál, én már itt közel, mert elkezdek tippelgetni. 48 lesz gyöke. Akkor szerintem, de várjál. Annyi,
0: 2304 gyöke, hagyjatok, 2304
2: figyelj, megvan már
0: gyöke,
2: odvádi.
0: Nem, 2304 gyök, mert olyan nincsen édes. Íze, nincs gyökvonal az izében.
2: Ádit elvesz.
1: De hogy figyelj, tudsz nagyjából
0: sanszolni. 48!
1: Igaz, hogy egy percet bemondtam, de nem baj.
0: De az is számít, hogy jutottál oda. Tehát nekem megvolt az útvonal, le van vezetve, tehát nekem nem csak egy eredményem van.
1: Az mi, amit te oda brittyentettél? Én mondtam, hogy Pitagórasz tétel.
0: Pitagórasz tétel, háromszög, megrajzoltam, odaírtam,
1: meg mondtam a képletet, mondtam, hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten.
2: És egyébként tényleg így volt.
0: De ugyanígy jutottam el ide.
1: De csak te háromszög, te megoldás. Rajzolgattál.
0: Hát persze, mert le kell rajzolni. De, ki jött?
1: Így le kell vezetni, ahogy én mondtam.
2: Igen.
0: Tehát de így levezettem papíron.
2: A megoldásnál
1: csak
2: is.
1: Egy rajz, Moret.
0: Hát ilyen elszállt.
2: Figyelj, nyugodj le, menjünk tovább.
0: Hagyjatok. Kiszámoltam, megvan Pitagórasz. Ez az egy, amit tudok.
2: Igen, te is tudtad, ügyes köszönöm. Vagy. De hát Rolandnak az agyával nem nagyon lehet egyébként versenyezni. Na mindegy.
1: Hát ez eddig jó volt a Pitagórasz.
2: Igen. Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
0: Hiszen egy konvexben el lehet bújni, vagy nem? Az melyik? A konkávban lehet elbújni, vagy a konvexben?
2: Fogalmam sincs.
0: Hány milyen átfogója?
2: Mi? Hány átlója van átlója. Egy konvex 11 szögnek?
0: Hát akkor 11 szög, akkor 11 szög
2: van
0: benne.
2: Mi van, Roland, meg
0: átló, hát rajzolok.
1: Erre volt valami képlet.
2: Igen.
0: Nem
2: igen.
0: Kell képlet, ezt megrajzolok.
1: De.
0: 11 szög.
2: Bé.
0: Rajzolok 11 szöget.
2: Te imádom az arcot.
1: Húha.
0: 11 szög.
2: Igen, ez nehezebb. Én sem fogom levezetni egyébként a megoldásnak a képletet.
1: Az a baj, hogy eszembe jutott egy képlet, de fogalmam nincs, hogy tényleg az a képlet-e, vagy próbáld. És hogy amit gondolok benne, mint ismeretlen, az tényleg az átlók száma, mert nekem beugrott egy olyan, hogy n-szer n-3 per 2, és az n az átlók száma, talán, de erre nem mernék mérget venni.
2: Nem bírom ezt
1: és akkor 11-szer 8, az 88 per 2, az 40, létezik, hogy 44

0: darabátlója lehet egy ilyennek?
1: Nem hiszlek el. És elmondja a
0: képletet. És te ezt tényleg?
1: Igen.
0: Mondom, vannak ilyen passzív tudásanyagok a fejembe. De abban nem voltam biztos, hogy az N az átlók száma, csak beugrott ez, hogy N szer N minusz 3 per 2.
2: Ha most tényleg nem az van, hogy megnézted reggel,
0: halvány fogalmam nincs, hogy mi van az érettségén.
2: Nem, én most elindultam logikus úton, elképzeltem egy 11 szöget, az ilyen nagyon kusza vacak, és meggondoltam azt, hogy ugye egy szögből átló nem mehet a két mellette lévőhöz, mert oda nem tud menni, mert oda fal megy, és ezért
0: fal le kell, megy!
2: Igen,
0: tehát élnek nevezik, de
2: ki kell számolni, hogy 11 ilyen pontot kell nézni, ahonnan mindenhova húzhatsz átlót, kivéve két helyre, tehát ezt felszorzod, és akkor így nekem is kijön, de ilyen képlet.
0: De mondom, ez nekem így beugrott, csak arra nem emlékeztem, hogy az N az mit jelent. De hogy az N, azt mondom, akkor biztos az átlók száma.
1: Úgyhogy nem hiszem el, komolyan
0: akkor
1: mondom.
0: Az. Ez még az a szint, ahol még képben voltam matekból.
2: Jó, az, hogy nekem képlet nélkül jött ki, az jó?
0: Neked nem jött ki?
2: De hogy nem elképzeltem.
0: Tehát, jó.
1: Neked nem jött ki.
0: Ez a feladat megosztás, hogy Ádi elképzeli, vagy lerajzolja, én meg kitalálom.
2: Hát most mi, de hogyha építem a házadat, mit akarsz, hogy inkább ki tudjam számolni, vagy inkább megálljon?
0: Inkább, hogy elképzeld, vagy hogy megépítsd, hát akkor megépítsd.
2: így halva tényleg hülyeség, amit mondok.
1: Na figyeljetek, drágáim.
2: Szöveges feladat nincs, azt szeretem.
1: Uh-huh. Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Válaszát indokolja.
0: Júj,
1: ez is, igen.
0: Oldalhosszát? Mert azt kiszámolom, hogy 40, mennyi 45, meg 70?
2: Meg 75,
0: igen. Akkor 65 fokos lesz a, vagy várjál, mennyi lesz 55?
2: 180-ból kell kivonni. 75,
0: igen, 45,
2: 80,
0: 115, 120, 65 fok. 65.
2: 60, merre 45, meg 75.
0: 45, meg 70.
2: 45, meg 75?
1: 45 meg 70.
0: 70. Tehát 65. Azért 65 fokos lesz a harmadik szög.
1: De már a
0: szög.
1: Megoldás egyik fele, igen, ez meg volt, amit levezettél, igen.
0: Fú, te ilyen, ez volt valami színusz, koszínusz, tangens, kotangens, nem? Ott nem valami ilyesmit kellett számolni? De hogy, azt már nem tudom.
2: Ezt uh-huh. számológépet megfogom, tehát.
1: Még egyszer elmondjam egyébként?
2: Uh-huh. Várjál.
0: De hogy ő mit kezd a számológépen?
2: Mehet,
0: ezek a szögek, de oldalhosszat kell számolni.
1: Na, még egyszer. Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Hát ehhez
2: és
1: most kéne rajzolnod
2: amúgy. Deciliterbe jó?
1: Deciliterben jó.
0: Fú, nem, szerintem ez
2: ilyen... a színusztétel lesz, Roland.
0: Az nekem is szerintem ilyen színusz, koszínusz, valami ilyesmi. De hogy az mi volt, na, arra már nem emlékszem, látod.
2: Szerintem kéti 4,68 század centiméter.
1: Nagyon ügyes vagy.
0: Te mit csinálsz? Hogy jött ki?
2: Színusztételt alkalmaztam. Hogy ChatGPT-vel felvettem Kitty kérdését, és kértem, hogy válaszoljon. Hogy?
1: Amúgy annyira örülök, hogy ezt tudta. Esküszöm, mert már kezdtem elkeseredni, és láttam az ideget az arcán.
0: A ChatGPT tudta, nem ő.
1: Ja.
2: Mit ChatGPT? Ezeknek fizetek, hogy azt mondhassam, én csináltam.
1: Tényleg amúgy a hallgatók oldják meg velünk szinkronban, nem?
0: Én nem nézem nem, közben.
2: Az a baj, itt a színusz tételt kell alkalmazni,
0: hát
2: ami... Tehát addig eljutottam, hogy színusz tétel kell, de hogy az hogy néz ki, az már nem volt meg.
0: Aha. Igen, én is az arra emlékeztem, hogy valami színusz, koszínusz, de hogy itt mi, hogy...
1: Mindegy, a megoldás sem van.
2: Na, úgyhogy azt nem. Alá is húzom duplán, kész.
0: Na, ez már meghaladta a képességeinket, abszolút.
1: Uh-huh. Na.
2: Ez a középszintű amúgy?
0: Igen.
2: Nem, a középszintű nem olyanok szoktak lenni, hogy azért, hogy van három piros labdám, meg egy kék labdám, bedobom egy zsákba, és mennyi az esély, hogy kéket húzok, mert én ezeket tudom.
0: Tudod, hol van ilyen? A fiam ötödikes dolgozatában. Igen. Tehát, hogy körülbelül ott. Csak mondom, hogy utána már bajba vagy.
1: Igen.
0: Jó.
1: Na, nézzük a következőt. Adja meg azt a két egész számot, amelyeknek a különbsége 6, az abszolút értékük pedig egyenlő.
0: Hát ez a 3-3, ez tök könnyű. Hát annak az abszolút értéke egyenlő, a különbségük 6.
2: Ezt én is tudtam volna, persze. Jézus. Mert az abszolút érték, amikor elszeded az előjelet, a különbség meg 6.
0: Igen.
2: Jó. Az ez a könnyű. Baj, egyszer állj már meg egy pillanatra, hogy legyen esélyem, mert tehát most a büdös életben nem győzök meg senkit, hogy tudtam volna, de ezt tudtam volna.
1: De most
2: volna.
1: Így elképzeled amúgy az autókban, meg mindenhol 7 óra 39-kor, hogy így hallgatják, hogy így és Roland az így...
0: Tehát jó, de ez könnyű feladat volt, tehát ez ennyi.
1: Neked.
0: Jó, hát ha valaki tudja, mi az abszolút érték, akkor azt, hogy nem nehéz összerakni, hogy akkor az csak ez lehet.
1: Igen.
0: Igen. Na jó, nézzük a következőt.
1: Ádinak ez az aggódalom az arcánom.
2: Négyféle fagyit van, legalább hányat kell rendelned, vagy legfeljebb ilyenek lesznek, vagy mennyi a mediánja a citromfagyinak? Tehát ilyenek...
0: Mediánja a citromfagyinak.
2: Ilyeneket nem akarsz. A következőt hasonló, ne vágd rá, jó?
0: Jó.
2: Azt hadd én.
1: Na, ez szerintem igen, ez Ádi, a tiedé lesz. Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből.
2: Na, még egyszer mond.
1: Hasonlom. Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
2: Jó, ez könnyű. Különböző számjegyekből kell menni, tehát az első helyre mehet 4 számjegy, utána már csak marad neked 3 számjegyed, és a harmadik helyre mehetnek 2 számjegy, hogyha nem számít a nagy páros vagy páratlan. Ez jó. De ugyanálunk számít esetünkben, azért ezt összeszorzom, 4×3×2, ez 12×24.
0: De ezt minek szorzod össze? Fölösleges. Szerintem jó úton jársz, csak nem szűkítetted a kör.
2: Az első helyre 4 kerülhet, addig jó.
0: Nem jó, nem jó, Ádi. Figyelj csak, gondolj bele, hogy páratlan. Tehát azt jelenti, hogy egyesre vagy hármasra végződik.
2: Estimmel.
0: Az azt jelenti, mivel 3 jegyű, ezért előtte 2 variáció marad, meg 3 variáció marad, tehát az egyesnél is lesz a 3×2×1, meg a 3-as végűnél is lesz szerintem a 3×2×1. Pont azért, mert páratlan és 3 jegyű. Tehát innentől ennyire szűkül a variációk száma, az 1×6, meg még 1×6. Tehát, hogy józan paraszt észre, nekem az 12 variáció.
2: Elmondom, hogy jött ki nekem, mert ugyanennyi jött ki nekem, és nézeg, itt van. Tehát ugyanez jött ki, hogy összeszoroztam, hogy hány szám van, 4×3×2, ez 24, és ennek a fele páros, fele páratlan, tehát 12 a megoldás.
0: Az is egy jó módszer, ha azt úgy lesz, hogy
1: kéted. Igen, egyébként nyilván az I és Roland féle megoldó képlet van a megoldáshoz írva.
2: De miért ez enyém nem jó?
0: De az is jó, csak a levezet, el.
1: A levezetés.
0: Mert én rögtön az elején szűkítettem le a lehetőségeket, te meg a végénél.
2: Na, jó.
0: Ez jó, mind a ketten jók voltunk.
2: Na, oké.
1: Na, ezt valószínű, hogy tudjátok. 2 szabályos dobókockával egyszerre...
0: 6! Csak hogy gyorsabb legyek egyszer, mint a Roland. 6! Mi a feladat? Ez nem tűnik könnyűnek első.
1: Segítsen valakit. 2 szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a 2 dobott szám között legalább 4 lesz a különbség.
0: Az azt jelenti, várjál, hogy tud 4 lenni a különbség?
2: Ha az egyikkel 1-es dobsz, a másikkal dobhatsz 5-öst meg 6-ost. Így ha az van. Egyikkel 2-es dobsz, a másikkal már csak 6-os dobhatsz.
0: Így van.
2: Ezek a lehetőségek.
0: Ezek a lehetőségek. Tehát az azt jelenti,
2: ezt meg kell tudni, hogy az összes dobásból mennyi esély van, hogy ilyet dobok.
0: Mennyi van? Na, itt leszünk bajba.
2: Az összes dobás az ugye 6 faktoriális.
0: Szerintem igen, 6 faktoriális. Én is ezt mondanám rá így, zsigerből.
2: De 2 kocka van.
0: Hú, basszus, tényleg. Na ez megint meg fogja haladni a tudásunkat.
1: Ez jó lesz.
0: De várjál, mert hogy mennyi a valószínűség? Aha.
2: Kevés.
0: Kevés.
2: Csekély.
0: Várjál, és akkor, mert ott is, ha 2 kockával dobsz, akkor ráadásul ugye lehet úgy, hogy 1-es, 5-ös, meg lehet úgy, hogy 5-ös, 1-es, és az 2 külön eset. De lehet úgy is, hogy 1-es, 6-os, meg 6-os, 1-es, meg lehet úgy is, hogy 2-es, 6-os, 6-os, 2-es. Tehát az azt jelenti, hogy 6 féle variációban. Akkor már csak azt kéne megfejtenünk, hogy az összes variációk száma mennyi, az a 6 faktoriálisnak a duplája lehet? Mennyi a 6 faktoriális?
2: A 6 faktoriális az 720, de hogy...
0: Hát ez nekem nagyon soknak tűnik.
2: Nem, az nem stimmel.
0: Az nem stimmel.
2: Az egyik kockával, most azt kell megnéznünk, hogyha az egyik kockával 1-es dobsz, amire ugye 6 esély van, akkor a másikkal már csak 5-öst meg 6-os dobhatsz, arra mennyi esély van, hogy a másik kockával ez dobott ki? 2. Nem?
0: Hú, ezt szerintem itt valahol elvesztünk, tehát hogy én összeszámoltam, hogy hány ilyen eset jó.
2: Ne.
0: 6 darab.
1: Igen, az
0: jó,
1: amit mondtál.
0: Na, akkor már csak annyit kéne levezetnünk, de ez itt akadtunk meg, hogy ennek mennyi a valószínűség.
1: Hát igen, itt a valószínűség számításnak itt a képlet.
2: Meg lesz, mert az itt amit dobhatsz, az egyikkel 6 félét dobhatsz, a másikkal is 6 félét dobhatsz, tehát akkor 6×6, 36, ebből 6 az, ami jó nekünk, tehát akkor a 36...
0: Hát akkor az 1/6.
2: Osztva 6.
0: 1/6.
2: 1/6. Uh-huh. Ez a valószínűség.
1: Igen.
0: Összeraktuk! Yes!
1: De ügyesek vagytok.
2: És az egyik cinkelt kocka?
0: Na jó van, figyelj, mennyi a francba.
1: Figyelj, most már nem tudok most már olyat adni, amihez nem kellene, hogy lássatok meg.
0: De próbáld ilyesmi. Meg azért, nincs sem. Várjál, volt valami, azt mondta az Andi tegnap, hogy volt gráfos. Most már arra kíváncsi vagyok, mert tudom a gráf fogalmát. Az nem tudom, mire elég.
2: Mi a gráf fogalma? Mondd már el, hogy én is tudjam.
0: A gráfok azok hát ilyen csomópontoknak a halmaza, csomópontok, és az abból kiinduló egyenesek élek, tehát, hogy annak a... el tudom képzelni, mi az a gráf. Csak hogy kíváncsi, hogy mit kell csinálni.
2: Tessék, eljutottál az én szintemre.
1: Fel tudom neked olvasni. Vagy hát el tudom mondani, hogy jó. Volt a feladat ezzel kapcsolatban. Rajzoljon egy olyan 5 pontú gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fokszáma 4.
2: Így jön egy olyan pálinkát, aminek a fokszáma
0: 48.
1: 42.
0: Az könnyebb. Várj, a fokszám az azt hiszem, hogy az, ha jól emlékszem, hogy abból hány ilyen él tud jönni. Azt szem. Még egyszer a feladatot?
1: Ugye, rajzoljon egy olyan 5 pontú igen, gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fokszáma 4.
2: Na most egy átlagos felnőttnek 32 foga van.
1: Na ezért mondtam, hogy a többi az olyan.
2: Uh-huh. Tehát ugye egy átlagos felnőttnek 32 foga van. Akkor ez a fokszámot megtudtuk. De vidéken...
0: Tehát, hogy összesen kell, akkor
1: figyelj,
0: az egyikből kijön 4, ugye? Az egyiknek, aha.
2: Te várod ezt a pontot, Kitti, amikor elsírom magam? Mert közel jársz.
0: Hát jó, akkor ezt a feladatot elengedjük, de akkor nézzük valamit.
2: Nem, én odaírnám, hogy becsapós.
0: Én mást írnék oda. De van-e valami, amit nézzük? Még esetleg?
2: Egyébként
0: úgy, hogy kicsit mutatsz belőle, úgy esetleg meg tudjuk oldani.
2: Itt is az van, hogy viszonylag kevés százalékot kell elérni a ketteshez, az mennyi volt?
0: Mi azt mondtál tegnap? Talán 25.
2: Tehát az azért megvan.
1: Hogy megemelkedett? Régen még valami 18 volt az én időmben.
0: 25-öt talán összetudtunk volna hozni amúgy.
2: Hogy megemelkedett 25%-ra?
0: Na van valami, amit tudsz még úgy, hogy esetleg picit rá lesünk?
1: Nem.
2: Annyit mondj már el, hogy mi volt az első feladat. Tehát mivel indul, hogyha elkezded,
0: halmazos.
2: Akkor ott pánikba esel-e,
0: vagy nem? Na,
2: azt
0: akkor mondjad a halmazosat. Mondjál, hát, ha azt tudjuk.
2: Igen.
1: Az a baj, hogy esküszöm, nem emlékszem, hogy ezt hogy kell. Tehát adott az A egyenlő 2, és akkor ez a pontos vesző 4.
0: Mutasd ide, de úgy, hogy letakarod a megoldást. Csak aj. Hogy a feladatot, hát ha én tudom úgy prezentálni adásban, hogy az értelmezhető.
2: Ez most ez a pillanat,
0: az a,
2: amikor
0: ami a... 2-es, 4-es tartalmaz halmaz, igen. Adja meg egy olyan B halmazt, amelyre teljesül, hogy A unió B egyenlő 1, 2, 3, 4, 5. Hát akkor ez baromi egyszerű, akkor az 1, 2, A, az 3, A 4, halmazban 5. Kell legyen az 1, 3, 5. Gyerekek,
2: pontosan
0: ez alapfeladat.
2: Pontosan 1, 3, 5, mert ugye az unió az, ahol összeér a 2, és akkor oda kell.
0: Így van, tehát hogy az 1, 3, 5-öt kell tartalmazni az A halmaz. Ez könnyű volt.
1: Nem hiszem el ezt az embert, komolyan mondom. Most jó. Már én fakadok sírva.
0: De ez az könnyű.
2: Ez azért volt egyébként jó, hogy így indult, mert akkor rögtön az elején nem pánikolsz be. Mert hogyha az első feladatod egy olyan, amihez nem tudsz hozzászólni, uh-huh. vagy megpukkadsz benne, akkor ott vége a világnak. Jó, oké.
0: Okay, mi volt még? Csak legalább ilyen feladat típusokat, vagy témákat.
2: Roland belelkesedett.
0: Igen.
1: Van itt egy ilyen, hogy egy végzős osztály diákjainak matematika érettségi eredményeiről készült az alábbi doboz diagram. A diagram alapján.
0: Mi?
1: Ugye? A diagram alapján adja meg a diákok eredményeinek maximumát, mediánját, alsó... Na. Micsodáját? Alsó kvartiriszét, vagy nem tudom miért? És terjedelmét.
2: Arra van az a kenőcs. A kvartiriszre.
0: Igen. Egyszer nekem is kellett használni, egész jól elmúltak a pörfenések.
1: Kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen inekciós tűm.
0: Ilyet életemben nem láttam, ez első tanulmény csak. Mutass más, mert ezt nem tudjuk értelmezni.
2: A kvartiriszek nem azok, akik elrabolták a patakit?
0: Ez a dobozdiagram, én ilyet nem láttam, ezt nekünk nem tanították.
1: Figyelj, még ezt esetleg nézd meg.
0: Na.
1: Esküszöm,
2: hogy nem maximumot megtudunk, de amúgy maximumot meg tudunk határozni, minimumot meg tudunk, átlagot meg tudunk, medián meg tudunk.
0: De mi az a kvart? De nem, a dobozdiagramot nem tudom értelmezni.
1: Nézd, határozza meg.
2: Na, a kiték összebújtak.
0: Az N értékét. Várjál, akkor írt föl Ádi,
2: mondjad.
0: Hogy... 2 a négyzeten,
2: kettő
0: az
2: a négyzeten.
0: Zárójelben,
2: igen.
0: Ez még a negyediken,
2: negyediken.
0: Per 8,
2: per 8,
0: és egyenlő 2 az n-ediken.
2: 2 az n-ediken. És most akkor mi van? Számoljam ki?
0: Hát, légy úgy kedves, és vezesd le. Igen.
1: Igen, az n-nek.
0: Mi volt alul? 2 a hányadikon volt alul? 2 a nyolcadikon volt alul?
2: 2
1: nem, per 8.
0: Ja, per 8 volt alul.
2: Tehát a kettő másodikon az 2×2, hát az 4.
0: De várjál...
2: És ez van még a negyediken?
1: Igen.
0: De nem, várjál, ezt nem így vezetjük le, nem, egyen, tehát hogy nem, mert hogy 8 van alul, de hogy tudjunk egyszerűsíteni, a 8-at föl kell írnunk úgy, hogy 2 a harmadikon.
2: Dehogy kell.
0: De, mert ez volt, anno erre emlékszem, hogy ezt így kell. Várjál, és akkor 2 a másodikon, az a negyediken, az azt jelenti, hogy az 2 a 8-adikon, és várjál, az 2 a harmadikonnal, azt úgy osztjuk, hogy, hogy a 8, akkor abból ki kell vonni a 3-at, 2 az 5-en lesz akkor a megoldat, tehát az n egyenlő 5.
2: De én megint ugyanide jutottam volna el, hogyha, hogyha hagyod a logikámat.
1: Én álmulok és bámulok, nem tudom.
2: Nem, mert, hogy én nem tudok ilyet, hogy így írjuk föl, meg úgy osztjuk el, meg ízé, de nekem is kijött az 5. 5 a megoldás?
1: Igen, de azzal a megoldás kulcs, tehát az de a megoldás kulcs, amit a Roland...
2: Elmondom, Roland, te elmondom, mi a helyzet.
1: Kész van az emberünk.
2: Te megtanultad, beseggelted az ilyen kötelezőket, hogy szimpatikus legyél a matek tanárnak. Én meg logikából eljutok oda, amit a különböző képletek feltalálói, uh-huh, Pitagorasz, Thalesz kitaláltak. Tehát ők odaadták neked a készkaját, én meg alapanyagokból főzök.
0: Értem, tehát te Nika a matematikus vagy.
1: Hát most amúgy lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de amúgy az érettségén, hogyha beírod a megoldást.
0: Az nem elég, az csak egy pont. A levezetés, aha, levezetés is kell.
1: Igen.
0: Tehát, hogy Ádi lenne az, aki nagyon büszkén bukna meg.
2: De hogy is, hát...
1: És azt mondaná, hogy ne haragudjon, de jó volt a megoldás.
2: Azért ez nem véletlen, hogy kenguru matematika versenyen, ahol kigúnyolt a haverom, hogy hogyan rontottam egy feladatot, ott holt versenyben lettünk mind a ketten 2368-ok. Azért ez nem véletlen.
1: Na, figyelj, I és Roland, ha még ezt is tudod, akkor én nem tudom.
2: Bocs, csak egy gyors dolog, hogy közben sokan segítenek. Attila például a 36 variációt dobta be, uh-huh, a Móni pedig rajong Rolandért.
0: Köszönöm, tartsd meg az kiváló ízlésedet. Na, igen, milyen feladat van még?
1: Remélem, ezt is fel tudom normálisan olvasni, és tudom, hogy hogy kell. Írja fel annak a körnek az egyenletét, melynek középpontja a -3, 0, ez zárójelbe, pont, sugara pedig 4 egység hosszú.
0: Nem, ez esélytelen. Na, ezért megfogtalak.
2: Ezt úgy kell, hogy elképzelsz egy pizzát. Sítrölgök.
0: Jó, nézd, mi van még? Bár, hogy mi az? Ha mutatós is van, olyat is tudom.
2: Ahogy lassan jönnek a hírek, mondom.
1: Mutatós.
2: Mutatós, amiben vannak ilyen vektorok?
1: Nem, többit már, mivel végig szaladtál az összesen.
0: Nincs több feladat, ennyi volt. Ez egy kevésnek tűnik nekem.
1: Igen.
0: Hát jó van, köszönjük.
2: Az elmúlt 23 percben.
0: Ja, tényleg, csak úgy rögtön az idő, ilyen jó témával.
2: Roland brillírozása.
1: Neked csak kattog az agyad, és így nem.
0: De jó, de ez a körös, ezt nem, el se tudok indulni. Nem,
2: hát ez egészet
0: emlékszem.
2: Csinált pizzával, és akkor tényleg működik. Meg hogyha a számok vannak, akkor rakjál a helyére pénzt. De tényleg, ez a matek lényege. Jó, Kitty, arra kérlek, hogy így folytasd a híreket is, jó? Tehát, hogyha mondjuk van ilyened, nem tudom, fókabébik születtek valahol, akkor legyen az, hogy a mediánja a fókabébiknek, akik megszülettek, hogy valamit így vigyél bele, jó?
0: Vagy esetleg egy egyenlettel mondod, tehát nem mondd ki, hogy mennyi, hanem X plusz, tehát ilyen egyenlettel.
1: Mindenképpen.
2: Na, a Roland Rajongói Klubot megnyitjuk Facebookon, Twitchen, hát és sajnál, YouTube-on is lehet írni kommentárokat. Kitty, nagyon szépen köszönjük, hogy levizsgáztattál minket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
1: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, ördöge van piknik terasz.
1: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Csak nem 40 film szerepel a Friss Hús Fesztivál magyar versenyprogramjában. Változást sürgetnek a szakmai érdekképviseletek a kommunikációs közbeszerzési piacon. Fölényesen nyert Japán ellen győzelemmel tovább jut a magyar női vízilabda válogatott. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége és a Magyar Reklámszövetség szerint az elmúlt években strukturális problémák határozták meg a reklám- és médiaipar közbeszerzési piacát, ezért változásokra van szükség, közölték az érdekképviseletek az MTI-vel. Álláspontjuk szerint kirekesztővé és egyoldalúvá vált a tendereztetés, a szakmai verseny visszaszorult, a piac torzult és károsodott. Ez a működés a minőségnek, az innovációnak és a hiteles kommunikációnak is a rovására ment, a kommunikációs iparág értékét ugyanis a verseny, a szakmai munka és a hozzáadott érték biztosítja, írták. Az érdekképviseletek olyan üzleti és szabályozási környezetet sürgetnek, amely helyreállítja a versenyt és a bizalmat, továbbá segíti a kommunikációs iparág fenntartható fejlődését. 39 alkotás mutatkozik be a május 28-án kezdődő Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál magyar versenyprogramjában. A szervezők közleménye szerint az országos esemény sorozat magyar versenyprogramjában bemutatkozó rövid filmek között több olyan alkotás is megtalálható, amely nemzetközi fesztiválokon is sikerrel szerepelt. A Friss Hús versenyprogramjának két magyar győztese, a legjobb élőszereplős és animációs díjazott, automatikus nevezési jogot szerez az Oscar-díjra, emelték ki. A magyar versenyprogram filmjeiről további információ a fesztivál honlapján érhető el. Lévai Ádám Tört Énekek című kiállítás megnyitója lesz május 8-án Tatabányán. Most pénteken 17 órakor kezdődik a program a Kortárs Galériában. A tárlatot Eszik Alajos grafikus művész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként június 12-éig lesz látható. És végül sport, a magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japán csapatot a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának második keddi fordulójában. Mivel a világbajnok görögök, akiktől Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese 14-9-re kikapott, 17-6-os vereséget szenvedett az ausztráloktól. A magyaroknak ma a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a Sydney VK döntőre.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felől erősen megnövekszik ma a gomoly felhőzet, de estig kicsi az esély rá, hogy zápor kialakuljon. A délnyugati szél megerősödhet, 25 fok körüli kora nyáriasan meleg időre számíthatunk. Holnap a déli óráktól egyre több felé várhatók záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is lehet majd.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 8 óra múlt 4 perccel legyobtuk a matekot, itt van az I.S. Roland.
3: Így van, túl vagyunk ezen, és itt se buktunk volna meg. Tehát ezt azért úgy örömmel konstatáljuk, hogy legalább a kettes az meg lett volna. Talán a hármas is, ennél többre azért nem tudom, tehát hogy nem tudom hány feladat volt még, mert ugye mondtak itt, hogy voltak, amiket egyszerűen nem tud élő szóban prezentálni, mert ugye azok ilyen rajzosak, meg mit tudom én, nem tudom azok mennyire voltak bonyolultak, az a körös, az az én tudásomat meghaladta, többivel úgy nagyjából elbírtunk.
2: Szerintem is ez teljesen rendben volt, kiderül majd holnap, hogy ott mennyire leszünk igazán nagy bajban, mert... Hát igen, tehát a Rolandnak a történelem tudása, meg az ilyen informális tudása az nagyon erős lesz. Én már előre félek, de megígérem, hogy annak se nézek utána előtte. Tudom, hogy 1222 aranybulla. Bulla.
3: Én nem mindegy, igen, hogy mondod. Ja. Na, hát figyelj, ha ez benne van, akkor már van egy pontod. Azzal még simán megbuksz, de legalább már nem pont nélkül.
2: Igen, azért a töri, én arra sem emlékszem, bevallom, de... Ott is van ilyen kifejtős, nem? Csak mondjuk egy minimális tudás kell hozzá, de ott is van egy ilyen fogalmazásírós rész.
3: Igen, meg ugye forrást lehet használni. Tehát ebben az újfajta érettségiben az azért már egy jelentős könnyebbség. Én azt gondolom, hogy ha valaki csak egy picit odafigyelt a történelem órákon, akkor ezzel az újfajta érettségivel már művészet megbukni töriből.
2: Azt mondod, tehát hogy igazából van esélyem akkor, hogyha mondjuk csak ott megkapom a lapot, és semmit nem tudok előzetesen? Tehát van olyan, amit csak így ki kell elemezni, át kell gondolni?
3: Meg forrásból, atlaszból össze tudsz hozni. Igen, én ebben biztos vagyok, csak hát nyilván ne ez legyen a cél. Hát nekem azért hónap nem ez lesz a célom, mert ugye töriből én mindig is jó voltam, tehát én azért úgy lehoztam a gimit, hogy nekem 4 évig nem volt 5-ösnél rosszabb jegyem gimiből. Gimiből, töriből. Másból volt, töriből nem volt 5-ösnél rosszabb jegyem.
2: Tudom, a BIOS. De hogy emelt szinten érettségiztél?
3: Annak nálunk még nem volt emelt szintű.
2: Ja, tehát én
3: még
2: a régi rendszer.
3: De én felvételiztem. De én felvételiztem töriből, tehát nekem a töri volt a felvételi tantárgyam, úgyhogy én arra készültem igazából, az érettségit azt úgy közben meg kellett csinálni, de hát az könnyebb volt, mint a felvételi.
2: És hogyha választanod kellett volna emelt szintűt, akkor a magyart vagy a törit választod inkább?
3: Töri. Nekem az volt a nagy kedvencem.
2: Holnap te ülsz bele majd abban a nyerekben. Büszkén lovagolsz a nyerekben.
3: Úgy, pontosan. Na, ti is büszkék lehettek, például, hogyha nyertek 4 darab belépőt ma estére. Gyorsan elmondjuk a játékunkat, kézi vagy kamu, MOL Tatabánya KC Ferencváros. Ide sorsolunk a műsor végén 4 darab belépőt. Találjátok ki a 3 sztoriból, melyik a kamu. A Kirill Lazarov 300 gólt lőtt egy világbajnokságon, megdöntve minden tornarekordot.
2: B. Carlos Perez 2003-as VB-n 64 góllal lett gól király a magyar válogatott tagjaként.
3: Avagy C. Frank Michael Vál a német kézilabdázás legendás alakja, összesen 1412 gólt szerzett válogatott pályafutása során.
2: No hát itt az idő, hogy megírjátok a nevetekkel a megfejtést, 0620 978 975, ez a mi SMS és Viber számunk, és amíg fogalmaztok, én még egy kicsit dolgozom majd, mert ebben az órában a Mit dob a zenegép rovatunk jön, amikor is a mesterséges intelligenciával ír dalt. A múlt héten elkezdtünk valamit, DJ Yellow, a Forrás Rádió egyik DJ-je alkotott egy marha jó barátok közt főcímslágert.
3: Bizony zseniális lett, igazi ilyen nyári buli hangulatot sugároz, és akkor mi intéztünk egy kihívást Zsoltihoz, Yellowhoz, hogy mi lenne, hogyha a kisvárosnak a szintén kultikus főcím zenéjét is megpróbálná egy picit meghekkelni és megremixelni az AI segítségével, ez fontos, az AI bevonásával, ugye ez egy kritérium, de ezt megtette, úgyhogy megmutatjuk nektek az eredményt, szerintünk nagyon-nagyon jól sikerült, és Ádi is készül, mert hogy te pedig a Familia Kft. Főcím zenéjét remixeltetted meg, vagy arra irattál egy új dalt?
2: Azt remixeltettem meg egy teljesen új szöveggel, tehát most ezt megalkottam. Nyilván így se szántam rá sokkal többet, mint 1/4 órát, de a múltkorinál már sokkal kifinomultabb lett, tehát például a promptot nem énekli bele, hogy énekelj egy dalt úgy azzal a szöveggel, hogy ez például ma már nem lesz, szóval folytatjuk majd ezzel, illetve ha már mesterséges intelligencia, akkor a slágereinken kívül ebben az órában arról a hírről beszélgetünk, ami most sokakat foglalkoztat, mert hogy az Oscar-t átadásnál új szabályt hoztak. Képzeld el, hogy nem adható Oscar-díj olyan filmnek, amiben a mesterséges intelligencia alkotta a forgatókönyvet.
3: Én ezt maximálisan támogatom, csak nem tudom, hogy hogyan tudják ezt megszűrni. kérdéses azért így az én fejemben, hogy vajon mennyire hiteles ez a fajta szűrő, mennyire tud ez működni, mi van akkor, hogyha valaki kijátsza a rendszert, na de ezeket a kérdéseket körbejárjuk majd az óra második felében, előtte azonban még jön a Mit dob a zenegép rovat.
2: 51 perc töri érettségéig ügyesek lesztek.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgel! A Buenos Morgel! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádám.

0: Summer's Day, igen, nyári napunk van, legalábbis az lesz. Most 16 fok, de 25-26 sem kizárt, itt van a Kitty, itt van a Roland, boldog nyarat mindenkinek.
1: Lassan az az érzés, igen, és hát boldog mesterséges intelligencia által generált zenehallgatást.
0: Igen, ez következik. Ez következik most. Legalábbis, hát azt mondom, hogy itt bevallottan, mert egyébként szerintem, hogyha néhány dalt megnézel, akkor felfedezhetők a mesterséges intelligencia lábnyomai.
1: Igen, ezt rendszeresen elmondod. Szerintem ez a dal AI, szoktam volt mondani.
0: Persze,
1: bizonyos újdonságokra áldi.
0: Amúgy tök veszélyes ez a nasi, ami kikerült ide az előszobánkba.
1: Kicsit addiktív.
0: Igen, attól tartok. Na, sorozat, film és tévés... igen, meg is akadt egy ilyen de nem ettem belőle.
2: Te kis mohó.
0: Igen. Szóval ilyen sorozatzenékből indultunk ki, mert DJ Elónak köszönhetően egy olyan klassz Barátok közt főcímzene alakult ki, egy nyári sláger, amit mi játszani is akarunk az ismert sorozat főcímzenéjéből, hogy csak na, és akkor ez minket is fellelkesített ma Jeló alkotását a Kisváros?
1: Bizony, a Kisváros című sorozat. Megvan, emlékszel a Kisváros című sorozat?
2: Persze, én néztem, ne viccelj.
0: Én városom. Kisváros.
2: Köszönjük.
1: Na, ja. Hát valami ilyesmi, igen.
0: Na, én is alkottam, én meg a Família Kft-hez nyúltam a múltkori beszélgetéseink alapján, és Roland mondta még a Dallast, hadd kezdjek ezzel, hogy én Dallashoz azért nem alkottam remixet, mert szerintem abból létezik a tökéletes, ezt nem tudom, hallottátok-e, de Frankon a Crazy Frog, tudjátok, az a kis fütyis béka.
2: Mm-hmm, igen.
1: Azt hittem a Galla Miklós félét akarod megmutatni.
0: Nem, az is jó, de hogy nézd meg, ez milyen klassz, tehát, hogy ez olyan szinten, ja, várjál. Igen, itt az van, hogy egy kábelt még át kell dugnom egy pillanat, addig beszélgessetek.
1: Igen, de köszönjük szépen.
2: A Dallast is néztük, nem?
1: A Crazy Frog egyébként nagyon idegesítő volt szerintem, de voltak jó zenéi. Igen, a Dallast is néztük, tehát hogy én Szomszédokat is néztem, Dallast is néztem. Barátok köztöt nem néztem, csak ha szerepelt benne a Tilda. De bármelyik.
2: Én is Jockey Ewing miatt néztem.
1: Jockey Ewing miatt? Mert akkor is az idősebb pasikra bukná?
2: Igen.
1: Meg a rossz fiúkra. Ilyenek a nők a szemeteket szeretik, megmondta a hazaböl, csak Angsta Zoli.
2: Igen, de közel 40-hez rájönnek, hogy ez egy tévút.
0: Kapaszkodjatok.
2: Na.
0: Íme, a tökéletes Dallas remix. Én ezt úgy imádom, tehát ennél jobban nem tudnék csinálni, ha akarnék sem. Figyelj.

0: De nem csodálatos?
1: És így elképzeled.
0: Olyan jó húzás.
2: Ez kicsit ilyen kézi meccsre való, nem?
1: Tehát, hogy... igen, ahogy elkezdenek erre táncikálni, és így Joki megkérdezi szigorúan Kránisz Lajos hangján Samantától, hogy biztos, hogy semmit nem tettél a viszkimbe?
0: És van egy kis szóló rész. A külföldi trabarna.
2: Itt elvesztettük.
0: Na, én ezt nagyon szeretem, tehát hogy ennél jobbat alkotni szerintem nem lehet. Jó, menjünk tovább Jeló alkotásával. Ugye Roland motiválta, hogy ez szülessen meg, mert azt gondolta, hogy ebből egy jó alkotás lehet. Hát meg is született, mutatom. Tehát...

0: csodálatos dala. A DJ, én a lemezlovas.
1: Aha, tényleg.
2: Ne sértsd meg a jelót.
0: Mi ez, tök jó. Szóló is jó. Hogy mint a nyár van, alig fürdőruhában. Égetem magam. A napon.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy kicsit olyan, mintha bejelkiztetnénk a Hevesi Tomit.

0: Nagyon jó, ugye a KGB zenekar volt, aki annó megalkotta ezt a bizonyos főcímzenét. Zsoltikám, zseniálisat alkottál ismételten. Mondjuk szerintes. A barátok közt az nagyon magas rakta a lécet, szóval, hogy azt nehéz überelni, de megközelítetted. Az egyszerűen fantasztikus
1: lett. Amúgy szerintem a Kisváros zenéje sose szólt ilyen jól.
0: Hát, amúgy nagyon jó, igen. Tehát, ez szerintem brutális jó hangzást hozott ki belőle a Zsolti.
1: No, hát itt mondtunk többféle sorozatot. Én azért voksoltam a Família Kft-re két okból. Az egyik, hogy szerintem nagyon ikonikus a zenéje. Mutatok belőle egy részletet már az eredetiből, hogyha valakinek nincs meg. Ez volt. Én ezt tökre szerettem.
2: Én is.
1: Kicsit olyan, mint a Yellow-tól a rész, nem?
0: Igen.
1: És a másik, hogy én nagyon sokat voltam Família Kft. Forgatásokon, mert ugye apa volt a rögzítés vezetője, tehát hogy gyakorlatilag nekem van ilyen személyes érintettségem is, és ha már valamihez nyúlok, hogy abból legyen egy EDM sláger, akkor az a Barátok közt, mert hát köztük nőttem fel. Barátok közt? Família Kft.
0: Akkor jóban voltál a Spáikrekkel?
1: Persze, velük is, a Csonka Bandival is. Bajor Imrétől megkérdezte az öcsém, mikor kisgyerek volt, hogy Horn Gyula szokott-e fingani. Ezt így frankon megkérdezte tőle. Kisgyerek volt, és őt érdekelte ez a tény. Egyébként mindenki nagyon-nagyon jó fej volt ott mindenki. No, ebből készítettem egy remixet. Akkor nézzük, hogy mi született meg. Mesterséges intelligencia munkája, most nekem is volt időm, úgyhogy így szól.
3: Família Kft. Ahol mindenki rokon. Vagy hamarosan az lesz.
2: Jó.
0: Olyan, mint Nógrád? Vagy Borsod?

0: Egy kicsit ilyen pervers hangja volt ennek az AI-nak, ahogy belemondogatta ezeket a dolgokat, nem?
1: De várja, ő nem keveredett már egy kicsit össze? A barátok közben meg minden.
2: Hogy hozta be Gézát? Ezt nem tudom.
1: Meg az almát is behozta, úgyhogy a szomszédok is.
0: Meg a szomszédokban volt, igen. Tehát, hogy ez egy nagy magyar sorozat mix. Én azért Berényi Mikit még vártam, hogy esetleg megemlíti, hogy a família KFT, én vagyok.
2: Bejönne valamelyik ajtón a Tilda.
0: Jó volt.
1: Hát ez...
0: De nagyon pervers hangja volt, tényleg az ilyen cukros bácsi is, nem?
1: Igen.
0: Kiszóltott volna Kitty, hogy szia Kitty, mi van rajtad?
1: De tényleg az jutott eszembe, hogy ez szólna ott a breakdance-nél, tudod, a búcsúban.
2: Hát ez volt Károly volt, meg Ágikám, vagy Ágicám, ugye?
1: Hol mi?
2: Az Esztergályos Cili ja, igen, volt az Ágica, igen. És a Károly volt a férj.
0: Megvan az a jelenet a szomszédokból, amikor az etusék nyomják a dance-t ott a nappaliban?
1: Igen,
0: na hát így elképzeltem volna, hogy erre a zenére. Tehát, hogy simán adta volna, ez pont olyan volt.
2: Tudod, ilyen átfedések, amikor az egyik sorozat szereplői átsétálnak a másikokhoz?
0: Aha. Igen, tudjátok, a gyilkos elméknek is volt több variáció, abban is csináltak ilyet, meg a helyszínelők, igen, a CSI sorozatokból is néha voltak, ahol így keveredtek. Lehetett volna ilyen, hogy mit tudom én, a Família KFT. Jaj, gyorsan hívjatok orvost, igen, mert van egy ilyen, és akkor befut a mágenei, érted?
1: A hit utánozza Ádi a múltkori zenében?
2: Mágenei.
0: Esetleg a spáiknek valamelyike bemutatja az új barátnőjét, Julcsit.
2: Simán.
0: Béna Belanita.
2: Megjelenik a Debbie. Az is a Família Kártyában megvan.
0: Igen, egy szórakoztató egyéniség volt. Igen.
2: Jaj, zseniális volt
0: ő
2: ez az
0: időszak. Ő megpróbálja elcsábítani Vágási Ferit.
2: És máig megvan ez a díszlet. Nem tudom, megvan-e nektek az, hogy a

0: Buenos morgen mindenkinek! 8 óra múlt 41 és fél perccel, semmit nem látok, mert belenéztem a reflektorba, de úgy emlékszem, itt van Kitty és Roland.
1: Hát ezt láttam, hogy úgy azért eszedbe jutott, hogy benyomjad a gombot.
0: De itt vagytok.
2: Itt vagyunk, igen. Nem, az AI van itt helyettünk, bár ugye mostanában nem is nálunk annyira aktuális ez, mi csak zenéket iratunk vele, ennyi. Viszont, hát a filmekben ki tudja, hogy már lassan mi mindenre használják, már lassan színészeket is pótolnak AI-jal.
0: Igen, és néha ugye van egy-egy színész, aki ragaszkodik hozzá, hogy ő maga eljátsza a szerepét, akármi történik. Például, hogyha láttad azt a repülőset, mi a címe? Mindig hamar akarom mondani.
2: Melyiket a Top Gunra gondolsz?
0: Igen, ha láttad a Top Gunt.
1: Repülőset, kicsit tág a fogalom.
2: Ugye, de éreztem, hogy melyik lesz
1: ez. Igen.
0: Nem az Airplane. Ha az engem lenyűgöz, hogy ott tényleg vadászgépet vezetett, meg mindent megtanult hősünk, aki veled kb. Egy magas.
2: Igen, igen. Én vagyok a tatabányai Tom Cruise.
0: Igen.
1: De jó, ez igen. Már olyan magasság, ahova nem érsz föl?
2: Mondjuk, én nem biztos, hogy azért úgy, mit tudom én, mászkálnék a Burj Khalifán például, meg hasonló dolgokat csinálnék.
0: Meg ott vannak azok a vonalak is, amikor meg azt mondod, hogy fontos lehet az AI, hogyha ezt a család is elfogadja, mert például ugye Carrie Fisher elsők között volt a Star Wars-ban, aki úgy volt megjelenítve, vagy úgy jelent meg, hogy ugye őt kvázi feltámasztották, mert a szerepe szerint még kellett egy kicsit Harrison Ford alatt szerepelnie Leiaként.
2: Látod, bezzek, ha ezt a Barátok közben is tudták volna. Vissza tudták volna hozni Magdi anyust, nem csak szellemként.
1: Jaj.
2: Vissza tudták volna bucskáztatni a lépcsőn.
0: Aztán. Túl drága az ilyen, tehát azért
2: visszajátszani.
0: Rugonban azért az más volt a helyzet. Na, de hogy a lényeg. Most az Oscar bizottság úgy döntött, hogy itt kell meghúzni egy határt, és ezt a határt, ezt úgy kéne meghúzni, hogy az AI-t sokkal kevésbé lehessen használni olyan filmekben, amit Oscarra jelölnek. Mm-hmm. Meghúzták egyrészt ott, hogy nem írhatja AI a forgatókönyvet, illetve a színészi teljesítményt sem lehet díjazni, hogyha azt AI alkotja meg. Illetve van még egy ilyen alszabály, és utána értelmezzük ezt egy kicsit, hogy szabad használni nyilván, mert hogy ez már annyira alap, meg annyira sok mindent feldob, meg nem biztos, hogy le kell dobni egy színészt egy égőházról, vagy egy kaszkadőrt, hogy meglegyen a jelenet, de nagyon részletesen fel kell tüntetni egy ilyen mellékelt dokumentumban, hogy mi az, amit AI és milyen formában csinált.
2: Én tudjátok, hogy mi az, ami így felvetődött bennem, és én úgy érzem, hogy ezt nem biztos, hogy meg tudják fogni. A forgatókönyves rész. Mert hogy honnan a búbánatból tudnák azt ők ellenőrizni, hogy nem vonták be az AI-t, akár csak olyan szinten, hogy mondjuk egy klassz fordulatot beleírni a forgatókönyvbe, hogy adjon ötleteket, hogy na, hogyan lehetne ezt a sztorit megcsavarni úgy, hogy az mondjuk tényleg jó legyen, és azért valljuk be, hogy vannak olyan filmek, amiket például pont egy-egy ilyen fordulat tesz kultikussá. Hát ugye itt te is idézted már például ma a Fűrésznek az első részét, nem akarom elspoilerezni, bár nem tudom, Zacskóban élt, aki eddig ezt nem látta, de hogy azért ott is van egy nagyon nagy fordulat ugye a végén, emiatt vált az első rész kultikussá, többi már kevésbé, de hogy pont az ilyeneket esetleg lehet az AI segítségével fejleszteni, és így feldobni, mit tudom én, felpimpelni tényleg a forgatókönyvet. És hogy ezt honnan tudják, hogy ezt nem valaki kitalált a saját kútfőből?
1: Nem tudom, hogy ennek egyébként hogy lehet utána
0: tehát
1: nézni.
0: Szerintem az ötletelést nem tudják vele leszűrni. Lehetséges, hogy olyat lehet valamelyest, hogy a szövegalkotásban mennyire fedezhető fel plágium, de egyébként pont most hallottam, hogy a szakdolgozatoknál ugyanez a téma van, meg ugyanennyire elmondják, hogy ott az tilos, de nem tudják ellenőrizni, ha csak nem adsz benne egy olyan hibát, hogy segíthetek még valamiben. Mert azért nem tudják, mert volt olyan, aki bizonyítottan saját szöveget alkotott, és a plágium ellenőrző szoftver ott is kimutatott valami 25% vagy 30% AI használatot, pedig nem. Mert ugye nyilván előfordulhat olyan, amit más már valahol megírt, az AI meg a világtörténelem minden információját, amit valahol gépbe vittek, azt tudja.
2: Plusz azért az AI is tud mellé nyúlni, ezt is tudjuk. Szóval én azt gondolom, hogy a forgatókönyves részét azt nehéz szúrni. A többinél meg, hát ahogy mondtátok meg, ugye te is hangsúlyozta, Rádi, hogy eddig is használtak azért mindenféle olyan effekteket, ami ha nem is mesterséges intelligencia, de hát na valóban, tehát hogy nem ugrott ki egy zuhanó repülőgépből a színész, hanem ugye ezt így a modern technika segítségével alakították ki. Szóval én nem tudom, hogy mi az, amit ennél is jobban lehetne szűrni.
1: Hát meg az a helyzet, hogy szerintem ez egy szélmalomharc. Tehát, hogy próbálunk egy olyan ellen harcolni, ami igazából már a mindennapokban, akár a diákoknál is, tehát mindenhova befészkelte magát, és egyébként számomra elszomorító, mert én például a főiskolán tanultam, volt olyan órám, Petőcz András nagyon tehetséges embertől tanultam a forgatókönyvíró óránk, és nekünk kellett forgatókönyvet írni. Tehát, hogy ezeket azért a klasszikus szakmákat, vagy a milyenkét is, tehát, hogy már hónapokkal ezelőtt azt hiszem, Ádi, neked mondtam talán, hogy Lengyelországban, vagy nem tudom hol volt, ahol már próbáltak helyettesíteni hírolvasót is, ugye mesterséges intelligenciával, és én nagyon nem örülnék, hogyha ezek miatt ezek a szakmák kihalnának.
0: Igen, értem, amit mondasz, de ebben az is benne van, hogy akkor valószínűleg újakat nyit. De igen, értem, meg kár érte, csak hogy valószínűleg akkor lesznek újak. Meg
1: csak hogy tudod, ez olyan, hogy az AI-nak a, tudom, minden bele van táplálva, és minden ott van, de az emberi kreativitást viszont...
0: Tehát, hát meg hogyha a hallucináció mértéke annyira meggyarapszik, mert egy idő után már nincsen új emberi információ, amit be lehet írni, tehát egy idő után elkezd generálni, és valamiről elhiszi, tehát hogyha eléggé sokáig mondogatod neki azt, hogy mit tudom én most nem akarok senkit megsérteni. Van Tatabányán nagyon gyenge foci csapat?
2: Van foci csapat, de szerintem hát most jól, most jól állnak.
1: Most jól állnak.
2: NB3-ban ugyan, de másodikok.
0: Mondjál valami gyengét Tatabányáról.
2: De nem ér, akkor vegyél valami chilei kisvárost, és akkor onnan hozzá valami példát.
0: Nem ér ennyit az egész. Na, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az a gyenge kis foci csapat, amire most gondolunk, mindenki gondoljon egyre, az nyeri meg a VB-t jövőre, és ezt elég sokszor elmondjuk elég sok helyről az AI-nak, akkor egy idő után már mint statisztikai esély fogja kezelni.
2: Hát pláne, úgyhogy ott meg válogatottak játszanak, ugye? Szóval, hogy bár ezt már korábban is láttuk, mert ugye...
0: Imádom a példámat, már én nem értem.
2: Igen, de... Ugye a köztévé szerint a Ferencváros nyerte a VB-t, ugye? Emlékszünk, Tannó, ugye volt ilyen. Tehát, hogy nem is állsz olyan messze a valóságtól. Na, szóval, igen, de hogy mit tudom én, mondjuk egy kicsi ország, nem? Tehát, hogy a Vatikán nyerte mondjuk a foci VB-t.
0: De mondjuk elkezdem terjeszteni azt, hogy Roland lesz a pápa, és akkor ezt mondjuk több helyről belemondom az AI-ba, akkor lehet, hogy egy idő után kirak, mint esélyes.
2: Első Roland pápa? Ami egyébként jól hangzik.
0: Rolandus.
2: Rolandus.
0: Valamit csináljunk vele, valamit csavarjunk.
2: Nem, első Roland pápa. Szerintem ez így jól hangzik.
0: Ius.
2: Rolandius.
0: Rolandius. Na, de hogy az a lényeg, hogy igen, kérdés, hogy ezt mennyire fogják tudni ellenőrizni, és hát, hogy most miért pont az Oscarnál hozták elő, az is egy jó kérdés, de én elgondolkoztam, és néztem még területeket, ahol szerintem hát az AI lehet, hogy szabályozandó volna, nem tudom. Például, mit szóltok ahhoz, hogyha mondjuk egy állásinterjún az AI az, aki elvégzi a HR-es munkát? Tehát gyakorlatilag ugye megkapják a HR-esek azt a rengeteg önéletrajzot, meg minden, és akkor az AI-nak kell választania, hogy kik a legalkalmasabbak egy pozícióra.
1: De ezt már alkalmazzák, nem?
2: Én nem lennék meglepve, nem tudom, hogy alkalmazzák, de nem lennék meglepve, hogyha ez már valóság lenne, és szerintem ebben van ráció.
0: Igen, és képzeld el, megtaláltam az erről szóló kutatást, és az a helyzet, hogy az AI és a humán emberek által választott munkatárs között van különbség, tehát amit az emberek választottak, az minden esetben legyőzte a mesterséges intelligenciát, mert annyira csak a kvalitásokra fókuszált, hogy például az emberi faktort abszolút nem kalkulálta bele, illetve olyan dolgokat is kiszűrt, amilyen nagyon érdekes, és itt hivatkoznak rá a cikkben, hogy például az AI nem választott ki valakit, aki mondjuk 5 évvel nyugdíj előtt volt, egészen egyszerűen mert, vagy nem választott pozícióra nőt, egészen egyszerűen mert nő, és közben ugye ezek ellen futunk mindenféle PC frontokon, tehát hogy itt például az AI nem bizonyított.
2: Sajnos sok esetben egyébként a valós emberek is így döntenek. Ezt tegyük gyorsan hozzá. Igen, mert hogy az emberi oldalt azt nem tudja ugye figyelembe venni az AI.
1: Hát egy gép, az csak gép adja tud.
2: Tehát akkor ez ennyi, nem, igen.
0: Szabályoznád-e azt, hogy, és ha igen, akkor milyen formában, hogy az AI mondjuk pszichológiai kezelést vállaljon?
1: Hát
2: attól nem. Én egy kicsit berzenkednék.
0: Tiltanád? Vagy szabályoznád?
2: Nem, csak valahogy azt nekem elsőre olyan fura. Aztán lehet, hogy működhet, tehát nem mondom, hogy nem, de nekem elsőre ez egy picit fura, pontosan azért, mert ott azért emberi dolgokról van szó, és nem csak pszichéről, hanem érzelmekről. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudná pontosan dekódolni az AI.
0: És mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk valaki még életében feltáplálná magát egy ilyen mesterséges intelligenciába, és ott hagyná magát a halála után a családjának, mint egy ilyen mesterséges intelligencia, az ő hangján, az ő gondolataival, amiket beletöltött, csak nyilván már a mesterséges intelligencia által tovább gondolva, kicsit olyan, mint amikor egy színész támasztanak fel, de hogy ezt tiltanád?
2: Nem, én ezt nem tiltanám, szerintem ez még a gyászfeldolgozásban is segíthetne.
0: De például nem oda vezet, hogy nem gyászolsz? Tehát nem oda viszel, hogy kihagy valamit, ami egyébként fontos lenne a fejlődésed szempontjából?
1: Hát ez olyan tévútas szerintem. Meg nem tudom, ez meg tudja zavarni az elmét, meg úgy a valóságérzékelést.
2: Kicsit bele lehetne bolondulni, azt mondod?
1: Igen, én ezt nem engedélyezném.
2: De én lehet, kíváncsi hogy... lennék rá.
1: Hát persze az ember kíváncsi, de...
0: Hát valószínűleg valameddig tesztelném párhuzamosan még életemben. Tehát megnézném, hogy egy-két helyzetet lekezelek. Például amikor nehéz családi dilemma van, akkor meg tudja helyettem oldani az AI, vagy...
2: És akkor rájönnél, hogy basszus, hát ez jobb döntéseket hoz, mint én.
0: Előbb kívánnák a halálomat, igen. Jó, még egy utolsót bedobok, hogy ebben szabályoznátok-e vagy sem. AI tanár. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye tanárhiány van, nyilván az AI tudása az oké, de nem biztos, hogy csak az számít, amit mondjuk a könyvekből ki lehet olvasni.
1: Hát nagyon sokszor a tanároknak a személye is kell hozzá. Nyilván ahhoz is, hogy az adott tanárt utálja, de egyébként megbeszéljünk arról, hogy sok jó pedagógus van, és nagyon sokat ad hozzá szerintem.
2: Tudásanyagot lehet, hogy tudna átadni, de nevelni nem tudna. Uh-huh. És ez a része, ami szerintem legalább olyan fontos egy pedagógus munkájának, és ahogy a Kitti is mondta, hogy valóban a személyiség. Hát ott nem lenne személyiség, mert hogy ugye AI. Tehát én azt gondolom, hogy be lehet vonni, kiegészítésnek tök jó lehet, de ha pedagógus az emberi oldalát, azt megint csak nem tudja pótolni, és megint ugyanoda lyukadunk ki, hogy az emberi oldal, a jellem, a személyiség, az, amit nem tudsz egyszerűen AI-jal megfeleltetni.
0: És akkor megint oda lyukadunk ki, és ezt én kimerem jelenteni úgy, hogy beleházasodtam tulajdonképpen egy tanárcsaládba, hogy ott is tök jó dolgokra lehet használni. Meg minden területen, ahol elmondtuk, ötletadónak, inspirációnak, iránymutatónak, melóátvevőnek, de egyelőre mi jó. Van a hangommal?
1: Magenheim visszatért.
0: Annyira tanulságot akartam mondani, hogy szépen akartam a végét levinni a hangsúlyt, hogy de egyelőre az emberre szükség van.
3: A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker, minden, ami növény.
4: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A mai napon nem várható fronthatás, május 20-a a bevallási határidő, több mint 87 millió forintot zsákmányolt egy internetes csaló egy férfitől Pest vármegyében. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Május 20-a a bevallási határidő, a legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt.
2: Sajnos rengeteg foglalkoztató, adatszolgáltató nem pontosan szolgáltatja az adatokat, ezáltal hiányos lehet a tervezetünk. Érdemes ránézni, és vagy elfogadni, vagy pedig javítani. Az ESZIA felülete erre tökéletesen megfelel, hiszen itt ezen a felületen nem csak javítani, módosítani tudjuk, hanem akár el is fogadni, és ugye, hogyha mondjuk egy visszajáró pénzről beszélünk, visszafizetésről vagy befizetésről, ezen a felületen még ezt is meg tudjuk oldani. Fontos még, hogy a kedvezményeket megfelelően használjuk ki, és nem mulasszuk el ezeknek az érvényesítését. Például gondolok itt a személyi kedvezményre, a 25 év alattiak, vagy akár az első házasok kedvezménye is ugyanilyen fontosságú.
1: Több mint 87 millió forintot zsákmányolt Pest vármegyében egy férfitől egy internetes csaló, aki négy strómanyján keresztül vette fel a pénzt, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, hogy az áldozatát még április 24-én hívta fel egy akkor ismeretlen személy, aki a beszélgetés során egy bank alkalmazott adta ki magát. Telefonon azt állította, hogy a sértett csalás áldozata lett, és ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha letölti a Hoptodesk elnevezésű alkalmazást. A férfi ezt meg is tette, majd a hívófél közölte vele, hogy sikerült megakadályozni a pénz elvesztését. Miután a sértett letöltötte az applikációt, az elkövető 6 utalást indított 4 különböző számlaszámra, ezáltal több mint 87 millió forinttal károsította meg a sértettet. A mai napon nem várható fronthatás, továbbra is meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk. A melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is előfordulhat, írja az időkép.hu. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében romolhat az aszmások állapota, nekik ezeket az időszakokat javasolt zárt térben tölteni. A napos időszakok jó hatással lehetnek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felől erősen megnövekszik ma a gomoly felhőzet, de estig kicsi az esély rá, hogy zápor kialakuljon. A délnyugati szél megerősödhet, 25 fok körüli korra nyáriasan meleg időre számíthatunk. Holnap a déli óráktól egyre több felé várhatók záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is lehet majd.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 9 óra múlt 5 perccel, és itt van velem szemben a ropit ropogtató Roland.
3: Jaj, de szép volt. Igen, de most kettőt félretettem, mert...
2: Desszert?
3: Nem, azt már nem jutott időm megenni.
2: De miért kanyarodik a ropid? Én ilyet még nem is láttam. Az hogy jön létre?
3: Hát ez érdekes, igen. Viszont kevés rajta a só. Tehát, hogy ez egy ilyen... Tudod, mire emlékeztet? Mint egy sétapálca.
2: Mint egy sétapálca, úgy néz ki ez a ropi, vagy mint a kígyó, amit így tudod, kifurujáznak a kis kosárból.
3: Kifurujáznak?
2: Roland.
3: És te így egyébként ezt egy szimpatikus dolognak tartod a kifurujázást? Szeretnél erről mesélni?
2: Beszéljünk inkább a showról. Ezt lehet, hogy kevésbé értelmezzük.
3: Egy ilyen kifurujázó show. Éjjájjal.
2: Ha megcsináltuk a furujázást itt a műsorban.
3: Hát volt az a játékunk, igen. Elég megosztó volt, volt, aki imádta. Más meg a világból kifutott. Visszahozzuk?
2: Simán, 17 fok van, ez nagyon jó. 25 lesz, napsütéses időnk van ma is. Ez a korai nyár. Én annyira élvezem, de tényleg.
3: Igen. Az M1-es Tatabányánál, hát mondjuk úgy, hogy elég kiszámítható, mert hogy áll. Úgy az nagyjából is egészében a külső sáv, legalábbis biztosan. Norbitól fotót is kaptunk, igen masszív ott a kamionsor, úgyhogy hát aki teheti, az inkább próbáljon meg szerintem kerülni, vagy hát legalábbis az átterelt belső sávot használja nyilván, hogyha személygépjárművel próbál a főváros felé haladni. Egyébként Tata, Komárom és Esztergom térsége egészen nyugis, csak a pályán van ez a bizonyos fennforgás. A meg ami van ugye még ebben az órában, még egy nagyjából fél órán keresztül játszhattok érte, ez a kézilabdás játékunk, a kézi vagy kamu, a tét pedig 4 darab belépő ma estére a MOL Tatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda rangadóra. Ugye ebben a szezonban úgy számolok, hogy talán 3 hazai meccse lesz még a Kék Tigriseknek, 2 bajnoki, meg ugye egy nemzetközi, az ráadásul nagyon komoly, bár hát tegnap pont az némi pech volt, néztem a sorsolást.
2: De ezt akartam kérdezni, mi volt?
3: Hát az van, hogy az első meccset játsszák idehaza a Kék Tigrisek, pedig mennyivel jobb lett volna a másodikat, és akkor optimális esetben mondjuk itthon ünnepelni az Európa Kupa győzelmet, az azért egy ilyen nagyon eufórikus állapot lehetett volna, ehhez képest az első meccs lesz idehaza, és utána a visszavágó kint Macedóniában, ugye az Ohrida az ellenfél, nem lesz könnyű, elképesztő hangulat van ott kint, de hát meg kell teremteni ezt a hangulatot az első meccsen idehaza.
2: Nézd a jó oldalát a dolognak. Mert itt megtörténhet az, hogyha valaki még nem tervezte le a nyaralását, akkor megy velük Macedóniába. És akkor ott lehet kint ünnepelni. Csak elmegy a Kék Tigris kar.
3: Egy-két biztos, hogy a szurkolók menni fognak. Hát nem tudom a nyaralás szempontjából mennyire ideális, de mindjárt rá fogok keresni, hogy milyen hely, mert én arrafele még soha az életben nem jártam. Na mondjuk el a mai 3 sztorit. Jó kézi vagy kamu, 2 igaz történet, 1 viszont kitaláció, ez utóbbira kell rájönnötök. Aljelű sztori, Kirill Lazarov 300 gólt lőtt egy világbajnokságon, megdöntve minden tornarekordot.
2: B sztori, Carlos Perez a 2003-as VB-n 64 góllal lett gólkirály a magyar válogatott tagjaként.
3: Illetve a céljelű történet, Frank Michael Wahl, a német kézilabdázás legendás alakja, összesen 1412 gólt szerzett válogatott pályafutása során. Ebből a 3-ból kell kiválasztanotok, hogy melyik az, amelyik szerintetek kamu, és ezt kell elküldeni. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. A saját neveteket mindenféleképpen írjátok még bele az üzibe.
2: DJ Yellow, alias Zsolt, vagy fordítva, írt nekünk SMS, Stádia Família Kft. Is jó lett, bele lehet ebbe jönni, csak így tovább. Milyen kedves és támogató. Nekem meg te vagy a kedvenc DJ-em.
3: A végén még egy ilyen lemezlovas karrier elé nézel?
2: Simán lehet egyébként.
3: DJ Ádi.
2: Ott rontottam el az életemet, hogyha az anyagi aspektust nézzük, hogy nem DJ lettem, és vagy informatikus. Csak az a baj, hogy ahhoz nem volt meg a tudásom.
3: Hát ezt magadra lehet szedni. Jó, mondanám, hogy egyébként meg ott vannak a Playmate lányok, belőlük is könnyen lesz DJ, de hát ők azért rendelkeznek olyan adottságokkal, amikkel terem.
2: Olyan adottságokkal, amik az ajándékpólódon vannak?
3: Ó, hasonlókkal, értem. Így van, igen.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, 9 perce írják a töri érettségit, a nebulók. Szép ruhában kell menni írásbelire?
3: Ja, igen, persze, hát azért illik megadni a módját. Tudod, a tiszteletet fejezett ki ezzel.
2: És van klíma a mai sulikban?
3: Hát abban már nem vagyok annyira biztos.
2: Nem hiszem.
3: De szerintem zakót le lehet venni, vagy esetleg nem veszed föl, az simán belefér.
2: Ilyenkor mindig úgy irigyeltem a szoknyásokat.
3: figyelj, 2026-ra gondolod.
2: Mehetek szoknyában érettségizni.
3: Egészen bátran.
2: Puskázni is jobban lehet, hogyha azt fölhajtom, meg ilyenek.
3: Hát igen, és oda ne leskelődjön be senki.
2: Jól van, kitartást, ügyesek lesztek. Mi holnap érettségizünk le történelemből, most pedig nem sokára fogadjuk Kittit a nap hírével.

0: Buenos morgen, Kitty, Roland, Ádi, a Follow the Flow-t követő flow-ban. Szívjunk be egy kis friss levegőt. Nem, most kapsz hangot is.
1: Ugye?
0: Jó? A Roland reakciójára voltam kíváncsibb, bocsánat.
1: Ez a nap híre, hogy Kitty nincs itt.
2: Igen, Kitty valahogy van, csak megpróbáljuk tolmácsolni, amit elmutogat. Ja,
0: Kitty itt van, csak csendben.
2: Kitty igen? Kicsit sokkolta a dalszöveg itt előbb a Follow the Flow újdonságánál a beszívom. Nekem egyébként tetszik a dalnak a flow-ja, tényleg. Nekem tetszik ez a rimpár is, a kútba, útba.
1: Nem tudom, én sajnálom, elnézést minden mostani zenésztől, hogy én nem tudok néha azonosulni a dalszövegekkel, meg a ritmusokkal.
2: Neked útba esik a kútba?
1: Hát...
0: Tudsz meg ilyen UAS rímeket?
2: Igen.
1: Csak most az maradjunk nem publikus ennyiben.
0: Kutya? Kutya jutott eszembe?
2: Kutya, az! A kútya! Igen, az.
0: Jó, hát...
2: A buja.
0: Igen. Tegnap nagyot ünnepeltünk.
2: Micsoda, puja?
1: Tuja.
2: Tuja!
0: Akarjátok? Még ezzel elmehetünk így 10-ig. Jön a Tomi.
2: Tuma. Na, mit hoztál?
0: Zsuga.
2: Zsuga.
0: Az van, hogy tegnap ugye Andi mai születésnapját ünnepeltük, mert normális és a születésnapján nem a rádióban van. Egyébként tudod, mit csinál ma?
1: Hát szerintem élvezi az életet.
2: Semmit.
1: Semmit.
0: De hogy mit tudom én?
1: Az a mai világban luxus, Ádi, tudod?
0: Bungee jumping, bármi.
1: Figyelj, nem tudom.
0: Krokodiletetés.
1: Csörög meg, azt kérdezek.
0: Biztos örülne neki, most én megcsörgetném. Remélem, még nincsen ébren. Jó.
2: Jóképű, 30-as koreai pasikkal ünnepel.
1: Hát, álma szerint biztos.
0: Aztán a Spice-ban ébred és Billy belóg a keze. Mert aha, hogy az is van ott. Na, de hogy az van, hogy tegnap Andi rendhagyó módon felkészült a nap híréből, és...
1: Amit aztán nem mondhatta.
0: Hát nem mondhatta el. Úgyhogy Kitty ezt megörökölt. Tehát egyébként szerintem szórakoztató lesz.
1: Uh-huh. Úgy érzed?
0: Hm? Tied a szó.
1: Na, hát képzeljétek el, hogy megszólalt az a mennyasszony, akit fekete festékkel öntöttek le az esküvője napján. Hát egyébként...
0: Az milyen szabotás már? Hát, de hogy mennyasszonyi ruhában volt, és frankó ráöntöttek egy bödönnel?
1: Igen, és nem is akárki. Na, szóval valódi rémálommá vált egy brit mennyasszony legszebb napja, azt követően, hogy a sógornője fekete festékkel öntötte le a ruháját közvetlenül az esküvő előtt. Gemma munképpen a vőlegényéhez indult volna, amikor a támadás érte az 1800 fontos, azaz körülbelül 830 ezer forintos mennyasszonyi ruhája pedig teljesen tönkrement.
2: Ezért kell bérelni és nem megvenni, gyerekek.
1: Igen.
0: Ja, mert visszaviszed, hogy egy kis sérülés van a ruha válládál.
2: Picit átszíneztük.
1: Most az a pláne, hogy megszólalt a mennyasszony a szörnyű incidenssel kapcsolatban, és hát elárulta, hogy van egy kérdés, ami máig nem hagyja nyugodni. A Good Morning Britain című műsorban beszélt az őt ért élményekről. Állítása szerint ő maga sem tudott előre arról, hogy a helyszínen egy hátsó, úgynevezett mennyasszonyi ajtón kell majd bemennie, éppen ezért nem érti, hogy honnan tudhatta a sógornője, hol fog érkezni, hiszen a támadó már ott várta a fal mögött.
2: Na de várjál, őt ez érdekli, hogy honnan tudta, nem az, hogy mi a rosszabbért öntötték le őt fekete festékkel?
0: És miért feketével? De tényleg, mikor a sárga a kedvenc színem, vagy a kék? De várjál, akkor itt ez egy tervezett szabotás volt, és ellene irányult mindenképpen?
1: Egyébként igen, úgy történt, hogy Gemma felidézte, hogy amikor az apjára várt, meghallotta, hogy valaki a nevén szólítja, amikor pedig megfordult, már érte is a festék.
0: Ki? Hinnye.
2: És ez a sógornője volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a férje testvérének a felesége, igen, ugye? Igen. Tehát... Hát gondolom, milyen szép család, azért oda megéri tényleg meg, így beházasodni.
0: Biztos, hogy előre tervezett, mert alapjáraton egy esküvőn nincsen állatfesték.
1: Uh-huh. Amúgy a sógornő elmondta itt a Daily Mailnek, hogy szégyelli magát, hát reméltük.
2: Megbántam, bocs.
1: Igen, meg hogy pánikrohamot kapott az ítélet napján, mert hát ugye félt attól, hogy börtönbe kerül emiatt.
0: Egyébként meg is érdemelnéd. Móni is írja, hogyha ilyet csinálnának velem, szétverném, konkrétan szétverném az illetőt.
2: De Móni elítéli az agressziót.
1: Igen.
2: Ezt tegyük hozzá.
1: A nő amúgy azt mondja, hogy hirtelen felindulásból cselekedett, ugyanakkor azt is állítja, a családban már régóta voltak feszültségek, valamint arról is beszélt, hogy Gemma korábban megpróbálta őt elgáncsolni a saját esküvőjén, ezt azonban a festékkel leöntött mennyasszony határozottan tagadta. Tehát, hogy itt egy visszaadás volt.
2: De várj, hirtelen felindulásból és egyszer csak ott termett a fekete festék így magától.
0: Igen. De, hogy ezek csak ilyen tréfás, mókás dolgok, csak viccel.
1: Ami egyébként szomorú, és meg is értem, a történtek utána egyébként a mennyasszony egy ideig depresszióval küzdött, dolgozni sem tudott, azt mondta, teljesen elvesztette a méltóságát, és úgy érzi, a támadás örökre elvette tőle azt az emléket, amiket élete egyik legszebb pillanatának kellett volna lennie.
2: És azt tudjuk, hogy egyébként sikerült magát a ceremóniát legalább lebonyolítani?
1: Egyébként igen. Igen, utána szereztek ott neki egy új ruhát.
0: Na az is érdekes, tehát, hogy
1: gyorsan.
0: Mert ugye ez az a tipikus része az esküvőnek, amin tök sokat dolgoznak, aggódnak, minden jó legyen, kifogytam, nem fogytam ki, így jó, úgy jó, akkor már feketén-fehérre hozzámennék, nem? Tehát, hogy lehet, hogy nem akarnám ezt lecserélni.
1: Azt mondta a nő egyébként, hogy a segítője és az esküvői helyszín munkatársai intéztek neki új ruhát ott.
0: Mondjuk az kedves. Csak igen. A másik, hogyha...
1: Lehet, hogy felkészültek, lehet, hogy benne voltak.
0: Most itt látom a cikket, nem tudom, hogy ez illusztráció-e, vagy sem, de hogy azért, hogyha így leöntenek fekete festékkel, itt a képen is úgy van, hogy az arca azért alaposan befeketedett. Na most, aki valaha festett már, most ez a kérdés, hogy ez benzinnel oldható festék, vagy akár vízzel valamelyes, de akkor sem tudod olyan szépen lemosni.
1: Tehát, hogy meg itt, hogyha tényleg igen. Csak festékes lesz egy fehér festékkel a kezed, azt is mennyi idő, mire lemosod, te a feketét?
0: Itt szerintem az lett volna a poén megoldás, ha a vőlegényre meg ráöntenek egy fehér tubust, és akkor gyakorlatilag egy ilyen romantikus dolgot kérzol belőle.
2: Igen. Figyelj, viszont minden dicséret a férjé, mondjuk én őt sajnálom leginkább, mert ő volt, aki két tűz között állt, aha. Meg nyilván akkor a testvére, mert igen. Ha jól sejtem, akkor tényleg az öcsének vagy a bátyjának a felesége lehetett, ugye ez a sógornő, vagy egyben, vagy a vőlegénynek lehetett a nővére, vagy a húga? Na mindegy.
0: Kezd olyan lenni, mint a barátok közt.
1: Igen, kicsit fondorlatos.
2: Igen, csak Vili bácsit hiányolom, meg Novák Laci, aki ugye szerencsétlen volt, és sose jött össze neki semmi.
0: Novák Laci adta le festéket, valamelyik borban.
2: Na, szóval, hogy a szerencsétlen férj, aki két tűz között állt, azért dicséretes, hogy így is odaállt, elvette, és hát nem tudom, hogy utána egyébként ebből mekkora családi banzáj lett, az biztos, hát. Hogy normális helyeken azért itt egy nagyon komoly veszekedés.
0: Tehát még hát hogyha...
1: Most, bocsánat, ha belegondolsz, most azért a kettőt, ha egymás mellé tesszük, ha tényleg igaz ez, hogy a csajszé az ő esküvőjén el akarta gáncsolni, most az, hogy elgáncsolnak, most bocsánat, persze elesel, vagy nem tudom, de az, hogy konkrétan téged fekete festékkel leöntenek.
0: Figyelj, és mi lett volna, tehát elgáncsolj, és aztán az, hogy há!
2: Igen. Vagy hogy
0: ez lett volna a legnagyobb.
2: Egy pont.
0: majd visszavágó. Mint gondolkodom, hogy amikor a mi esküvünk volt, akkor direkt úgy indultunk neki, hogy tudtuk, tudatosítottuk, hogy itt sok minden nem úgy alakul majd, ahogy terveztük, és ennek ellenére voltak olyan pontok, például amikor engem transvesztitának sminkeltek.
1: Micsoda?
0: A fodrászom úgy gondolta, hogy nem sminkeltek előtte se soha, talán egyszer egy fotózásnál csináltak valamit, de az is csak ilyen alapozós vonulat volt, de a fotósom miatt a fodrász úgy gondolta, hogyha egy kicsit kihúzza a szememet, meg megrajzolja a számvonalát, akkor ez a képeken jobban fog mutatni. Roland látta a képeket.
2: Láttam,
0: nem lehetett eldönteni konkrétan, melyikünk a mennyasszony.
1: Ezt majd Léci mutasd meg nekem is.
0: És most akkor a feleségem Bestia, vagy hogy hívják ez, koszorús lánya.
2: Bestia?
0: Ő mentette a helyzetet azzal, hogy volt nála ilyen lemosószett, meg nem tudom mi, és akkor hogy letakarított, de hogy én
1: és
0: olyan...
1: És akkor vörös volt a fejed, így, hogy dörzsöt.
0: Én olyan szépséges még soha nem voltam, akkor volt ez is, hogy akkor a fotózást azt megpróbáltuk úgy, hogy ne a buliról jöjjünk el, mert az mindig olyan pofátlan, hanem még előtte, de nem találtunk jó helyet, ezért gyakorlatilag a Visegrádi hegyi úton fotózkodtunk, ami nagyon szép volt, csak hétvégén úgy ott jöttek az autók, tehát ugrottunk a sportautók elől, hogy legyen egy pillanat, amikor senki nem jön. Tehát, hogy ez, és ezeken minden túl tudtunk lépni, de egy ilyenen, ha egy rokon leönti fekete festékkel a ruhát, lehet, hogy ez az a pont, ami már nem lépsz túl.
2: Nem tudom, nálunk minden rendben ment, tehát nálunk nem volt semmi. Én nem lettem transvesztitálva sminkelve.
0: Jó, gyakorlatilag minden nap sminkelsz, tehát nálad megvan a rutin.
2: Ja, ennyi kész, igen, tehát hogy ezt megoldottam magamnak. Nem, de egyébként jártam már én is olyan esküvőn, ahol például voltak nagyon komoly családi veszekedések. Aha.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy jártam olyanon, igen, ahol például örömanya összeveszett a vőlegény húgával, mert hogy azt mondta az anyuka, hogy az ő kislány, aki már 20 pár éves volt, szóval az nem volt annyira kicsi, hogy ő ott túlságosan is flörtölt és kacérkodott egy úriemberrel, mert a lánynak egyébként volt párja, de ő nem tudott eljönni az esküvőre, mert azt hiszem dolgozott, hogy valami ilyesmi. Oh-oh. És akkor anyuka úgy kérte számon a kislányát, hogy abban egy nagyon komoly veszekedés lett. Tehát, hogy és voltak még más szituációk is, általában ilyen veszekedős dolgok, és hát ott például ebben az adott szituációban a vőlegény ment oda, és akkor ő tolta le a húgát meg az édesanyját, hogy akkor ezt most fejezzétek be, mert ez az én esküvőm.
0: Amúgy ez kegyetlen. Én egyszer voltam vőfé egy török-magyar esküvőn.
1: Na.
0: És képzeljétek el, egy nagyon furcsa házasság volt az, vagy frígy, a férj, ő egy ilyen nagyon nagy gíroszozót, vagy dönerest üzemeltet, a körúton, és egy ilyen igazi cicababa barátnője van, aki nem nagyon jár dolgozni. És felkértek engem vőfénynek, már ott éreztem, hogy furcsa a dolog, és képzétek el, amikor a menyasszony anyukája beszélt, akkor a török család meccset nézett telefonról. Mert hogy nekik a nő az nem ember. Azt képzeljétek el, hogy ott milyen volt a hangulat. És külön táncolt a két család, a magyarok bent mulatósra, a törökök pedig kint a kertben, ahol rájuk szólt az egyik pincér, hogy most már menjenek odébb, és ne azt az egy szerencsétlen fát táncolják körbe két órája, mert hogy kiássák a fát.
1: Jézusom!
0: Nagy buli volt.
2: Mondjuk úgy, hogy azért érezted a kulturális különbségeket, ugye?
0: Voltak gondok. Na de igen, ez az lelocsolás, ez szerintem is olyan, ami talán így megbocsáthatatlan. Ezt nézem most itt a cikknél, hogy ők azóta sem ünneplik a házassági évfordulót. Szerintetek ez reális következménye egy ilyennek?
1: Hát mivel traumatizálva lett gyakorlatilag ez az alkalom, így igen.
0: Hogy büntetnétek a festéklocsolót?
2: Hát szerintem nem nagyon tartják vele a kapcsolatot. Én úgy érzem, hogy azóta nem annyira járnak össze.
0: De hogy nem öntenétek le festékkel valami jeles napján, vagy?
2: Nem, hát azért nem ereszkedünk le erre a szintre, tudod jól.
0: Jól van. Móni megoldása is tetszik, de nem ismétlem meg. Buenos Morgan!
3: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Lidl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Fél tíz múlt 8 perccel, ez volt a Füttyös Roland. Itt van velem szemben.
1: Igen, meg a Peti from the block. Igen. Ugye a srác a szomszédból, vagy Viki from the block. Na az van, hogy egyébként is szignálban már elköszöntünk, de igazából nem.
0: Igen, tehát itt vagyunk.
1: Becsapós volt. Jó, ez volt a mai beugratós feladványunk.
0: Figyeljetek, szerintem amit a technikával megoldunk a mai napon, az valahol bravúr. Tehát máshol 8-10 ember kell, hogy ennyi hiba legyen.
1: És ezt mi ketten hozzuk?
0: Ketten ezt hoztuk.
1: Egy kicsi harcolunk a technikával, de itt vagyunk gyerekek. Hangulatunk az abszolút töretlen, süt a nap, gyönyörű idő van, úgyhogy hát mindenki közben megrohad a munkahelyen, de nem baj, tehát hogy ezzel együtt azért próbáljunk jókedvűek lenni.
0: Amúgy apa mindig ezt mondta, ő ugye tévés volt, és ő mindig azt mondta, hogy azért jó ott dolgozni, és kevés ilyen mondat volt, de azért jó ott dolgozni, mert hogy ott van, és volt már akkor is, amikor máshol nem, klíma. Már hogy nyilván a gépek miatt, hogy azoknak ne legyen bajuk, meg hibájuk. És nem tudom, hogy végig gondolom, hogy az átlag emberek munkahelye mennyire van klíma. Hát ott az M1-es munkálatokban biztos nincs, és nem is nagyon látom, hogy ilyen kis ventilátoros sapkákban mozgolódnának.
1: Hát figyelj, maximális respekt mindenkinek, aki tényleg ilyen építkezéseken dolgozik például. Tehát, hogy ott különösen nyáron azért az nagyon-nagyon kemény. Egyébként, hogyha elmész így még délebre, például Dubajban ott folyton építkeznek.
0: Tehát ja, hogy ennyire délre van,
1: ennyire, igen, tehát nem Pécsig gondoltam, hogy Pécs,
0: Csaba. A mediterrán város.
1: Igen, hír, igen. Szóval, hogy például Dubajban láttam azt, mert ott ugye folyton van valami építkezés, hogy ott nyáron, mert én hülye voltam nyáron Dubajban, nem menjetek nyáron Dubajban.
0: De hogy olcsóbb, nem?
1: Hát olcsóbbnak olcsóbb, persze, csak van 40 fok, 50-nek érzed, meg plusz ugye a páratartalom, tehát hogy mintha egy szaunában élnél. Na mindegy, és ott például csak éjszaka dolgoztak az építkezéseken, mert ugye nyáron is haladni kellett, napközben esélytelen lett volna, úgyhogy ott éjszaka mentek dolgozni.
0: De akkor már nem mindegy, hogy 50 vagy 55 fok?
1: Hát azért figyelj, nem mindegy, nem? Azért éjszaka még mindig elviselhetőbb volt.
0: Van hűtőmedence nekem, oké. Most 18 fok van itt nálunk, és 25 lesz a mai csúcs, klímát minden magyarnak.
1: Ennyi, ez egy nagyon szép mondás volt. Meg kézis játékot. Gyorsan áruljuk el, hogy mi volt a helyes megfejtésünk. Szerintem nem volt nehéz, ugye három darab sztorink volt, haladjunk így visszafele. Frank Michael Vála, német kézilabdázás legendás alakja, összesen 1412 gólt szerzett válogatott pályafutása során. Ez igaz, valóban ennyit.
0: És képzeld, az is igaz, hogy Carlos Perez a 2003-as VB-n 64 góllal lett gólkirálya magyar válogatott tagjaként. Volt, aki arra tippelt, hogy ez a kamu. De nem.
1: Ez igaz, igen. Úgyhogy az volt a kamu, hogy Kirill Lazarov 300 gólt lőtt egy világbajnokságon. Kirill Lazarov valóban nagyon jó játékos volt, és valóban ő tartja a rekordot az egy VB-n lőtt gólok tekintetében, de úgymond csak 92 találattal, azért a 300 az nagyon-nagyon-nagyon sok lenne.
0: Ahogy tök jók ezek a statisztikák, most nézegetem, mert nem sokára csinálok majd ilyen kézilabdás videókat, és például tudtad, hogy a mi csapatunkban van az egy szezon alatt legtöbbet piros lapot kapó játékos?
1: Ez olyan, mint a a fociban meg a Real Madrid hozta évekig a Pepével vagy a Sergio Ramosszal.
0: Jó, hát mindenki tud különleges számokat felmutatni. Készen állsz a sorsolásra?
1: Igen, igen, készen.
0: Ez az utolsó, mert ugye ma van a meccs, 18:30-kor Moltatabánya KC Ferencváros férfi kézilabda meccs, tehát még egyszer 6:30-kor.
1: És a mai nyertesünk nem más, mint Eszter!
0: Pippak. Eszter, nagy gratula, ölelés, tiéd a 4 hely, küldjük, meg a többieknek is, akik a héten nyertek. Hát mivel szerdán van a meccs, holnap már nem lesz esélyed nyerni. Úgyhogy ezt most buktad.
1: Erre volt, vagy ennyi volt erre a hétre a játék. Meg egyébként most már szépen lassan tényleg elköszönünk. Ez most már valós lesz.
0: Tényleg? Jó,
1: nem fogunk visszajönni, hanem jön majd Tomi, ő keveri nektek a koktélt egészen 2-ig, aztán pedig Bálint Lackó a délutáni csúcsot hozza el nektek.
0: Jó, mi készülünk, de nem nagyon, tehát nem nézzük meg a dolgot, de holnap töri érettségizni fogunk, utána szépen lassan abba adjuk itt az érettségizgetést. Azt hiszem a kettest összehozzuk mindenből, aztán ezzel kell majd beérnünk. Köszönjük szépen Kittinek, hogy a születésnapos Andi helyett itt ragyogott velünk ma reggel.
1: Köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki meteg feladatokat levezetni nem tud, de lerajzolni igen, és még néha megérzései is vannak, amik bejönnek.
0: És köszönjük szépen annak az embernek, aki ugyan nem érzi a matekot, de tudja, és Roland. Köszönjük a ma reggelt neked is, és nektek, drága hallgatók, hálásak vagyunk, hogy velünk ébredtetek. Holnap reggel 6 után nem sokkal jövünk, tartsatok, akkor is velünk, várni fogunk titeket. Szép napot!
1: Buenos morgen!
0: Ciao. Buenos morgen!
2: gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
1: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
3: Laci, Laci!
4: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
4: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
4: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban indított műveletet. Kiállítás nyílik Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az SZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az SZIA-ban május 5-éig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a nekijáró adóalap kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfelszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Az MCR Csillagász Klub szeretettel vár minden érdeklődőt Tatabányán, a József Attila könyvtárban május 7-én, vagyis holnap 17 órától egy különleges előadásra a Planetáriumok Világnapja alkalmából. Az esemény során megismerkedhetnek a planetáriumok történetével, működésével, valamint azzal, hogyan segítik a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítését. A program ingyenes. A Komárom-Esztergom vármegyében működő a szakkör program Mézeskalács szakköri csoportjának alkotásaiból rendezett kiállítás nyílik Oroszlányban május 9-én. A tárlatot Kutenics Kinga, az NMI Komárom-Esztergom vármegyei igazgatóság igazgató helyettese, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban nyitja meg 10 óra 45 perckor. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, este záporok, zivatarok érkezése valószínű délnyugat felől, 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, 20 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Buenos Morgan rajongók, rossz hírem van, vége van, úgyhogy Buenos Morgan kikoktél pedig beköszön. Sziasztok, indítom a 4 órásat kevés dumával, jó sok zenével is Tamással. Kettőig vagyunk együtt. Jön Zombr, mindjárt itt lesz a Velleló Pap Szabival, Rihanna és Drake-kel. Elsőként pedig az Éhezők viadalából a The Hanging Tree, a tiétek, alias a Midnight.

0: az újdonság, Zombrio voltából, a Han Wrecker volt a tiétek. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagytok. 4 órában kevés duma, jó sok zene, ez a koktél, 2-ig tölthetjük együtt az időt. A Bulvár Csokor megkezdi a menetelését ebben az órában, itt lesz veletek a Switch Disco, előtte viszont mindenképpen rákukkantunk majd az időjárásra. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van információd, akár az utakról, akár bárhonnan, bármi, ami valakit is érdekel, akkor az mindenképpen hozd meg. Köszi, jön a BTS és az újdonság a Swam. Itt lesz a szeptember egy klasszikkal. Dove Cameron pedig most a Boyfriend-el nyit már is. Hozom csak slágerek közt.
1: Hi, I am Dove Cameron.
2: Forrás Rádió. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

BTS és a Swam. Hát persze, hogy csak slágerek köz repült feléd. Nos, már megint elfelejtettem valamit, és nos, már megint volt valaki, aki figyelmeztetett. Most éppen Marika, köszönöm, hogy írtál. Igen, elfelejtettem a napi bölcsességet. Figyú, inkább vagyok megvalósítandó álmokkal teli a legalul lévők között, mint úr azok között, akiknek nincsenek álmaik és vágyaik. Khalil Gibrannak köszönjük. Ő egyébként libanoni származású amerikai író, költő és filozófus volt, akit leginkább a Proféta című művetet világszerte ismerté. Én pedig most a mai hőmérsékleti értéket teszem ismerté. Maximálisan 25-26 fokkal randiztok. Egész jó időnk lesz, szikrázó napsütéssel, néha felhővel, de csapadék az nem valószínű. Viszont lesz élénk délnyugati szél. Az viszont a meleget hozza. Én pedig a legjobb dalokat, és persze a bulvár csokrot nem sokára. Itt lesz veletek a Switch Disco. Addig viszont Rosalyn nagyot énekel, Krumi Tyler Show-val is érkezik, Neil Horan, na meg Mr. Black és Offenissim. Itt indul már is, csak slágerek közt a Mucho Bien!

Ez a Forrás Rádió, benne pedig a koktélt hallgatott kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Na meg a Bulvár Csókorral a brit DJ páros a terítéken, a Switch Disco. Nos, nem tudom, hogy jártok-e mostanában Ibizán. Ha igen, akkor jó hírem van. Május 2-án berobbantották a srácok a szezont az Ibiza Rocks Hotelben, és ez még csak a kezdet. Ha éppen ott jársz májusban, szinte minden szombaton elkaphatod őket a legmenőbb partikon. Zenőügyben is van jó hírem. Nemrég dobták ki a legújabb Fitness 2026-os című albumukat. Na, ebben olyan zseniális mashupokat pörgetnek, mint a Breed, a Midnight City, a Heaven Takes You Home és a Dizzy Rhythm. Tökéletes alapa a nyári strand szezonra készültök a konditeremben. Nos, csupa-csupa jó hír, ugye, a Switch Discordról? Na, az is jó hír, hogy itt jönnek mindjárt. Az Offenbach és Ella Henderson féle Hurrikánt is megkapjátok. Jön a New Level Empire búraival, elsőként pedig, ha már ígértem, itt a Switch Disco. No, és csak slágerek közt a Brazil.

0: Nos, remélem, hogy összebújásra tökéletes volt az imént ide a Lady Gaga és a Hold My Hand. Ezzel zártam a koktél első óráját. No, de nyitom a másodikat. Sziasztok! Ez a Forrás Rádió, a 4 órás, kevés dumával, jó sok zenével, és Kittivel jön a legfrissebbekkel. Aztán itt lesz a Stick Figure, a pálcika ember. Jön az oda, amivel mostanában nagyot mennek a TikTokon. Angels, Abo, mi mutatom!
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya 0634 325 325.
1: Bánhidai Majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janovszki csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Reformételeket készítő és forgalmazó vendéglátóipari létesítményeket ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok közreműködésével. Az esetek 18%-ában indult hatósági eljárás jellemzően higiéniai hiányosságok miatt, közölte a hatóság az MTI-vel. Az országos ellenőrzésen azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekhez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási követelményeknek. Ismertették, hogy az országos vizsgálaton ellenőrzött 192 vendéglátóipari egységből 71 kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, míg 121 egység a hagyományos kínálat mellett speciális termékekkel is. Pozitívumként értékelték, hogy többségük gondoskodik a reformételekhez használt alapanyagok elkülönített tárolásáról, valamint törekszik a külön eszköz használatra a munkafolyamatok térbeli vagy időbeli elkülönítésére. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Pap Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be. A NAK vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban az Országgyűlés Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A bejegyzés szerint ezek a feladatok teljesebb, mert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről. A leköszönő elnök utódjáról a NAK későbbre ígért tájékoztatást. A vizsgai időszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgai időszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írták az ELTE közleményében. A foglalkozás során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete számít ezen a héten is a véradók segítségére. A holnapi napon két helyszínen nyújthatjuk karunkat, reggel 8 órától délután 00:30-ig Tatabányán a tűzoltóságon, valamint délután 2 órától egészen 5 óráig Tartoson az IKST-ben. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, este záporok, zivatarok érkezése valószínű délnyugat felől, 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, 20 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Híred Ellie Goldingról? Nos, ha nincs, akkor én hozok, nekem van, nem félek megosztani. A bulvár csokorban persze, hogy ő, hello, ez a Forrás Rádió, benne a koktél a 4 órás kevés Dzsumával, jó sok zenével és persze Tamással. Így a mindjárt Felix Jan, a Maneskin, a Jonas Blue, no meg a Stick Figure, ahogy ígértem, az Angels, I'm on me, kezd. Jó szórakozást!

Robbins Baxter Already, For Your Love volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne a koktél, köszönöm, hogy itt vagytok, 4 órában kevés dumát, jó sok zenét hozok. No és napi bölcsességet, inkább vagyok megvalósítandó álmokkal teli a legalul lévők között, mint úr azok között, akiknek nincsenek álmaik és vágyaik. Khalil Gibrannak köszi, ez tehát a mai napi bölcsesség, tedd a memóriába, ha kell, akkor persze vedd elő. Én így teszek a dalainkkal, rengeteg jót hozok ebben az órában, és az egyik kapcsán még a Bulvár Csókor is előkerül, Ellie Goulding lesz benne. Tessék majd nagyon fülelni, addig viszont tuti, hogy regélek a ma ünneplő névnaposokról. Ők az Ivettek és a Fridák. Jöttök mindjárt, addig a Galantis jön David Guetta a Hypertonnal és Bonnie Tylerrel, elsőként pedig hazai vonal és egy újdonság. Ránckeri és Orsovai Reni, a nota, a mind a tiéd lehet.

A Galantis és a No Money itt a Forráson, csak slágerek közt repítettem. Ez a koktél 4 órában, 2 óráig tudja, hogy együtt vagyunk. George Clooney a mai nap szülötte, éppen ma emlegette fel az egyik barátom a Facebookon. Aztán ilyen kő! És erre mondják azt, hogy nincsenek véletlenek? Nincsenek ám! Ivettek Fridák, ti jöttök! Az Ivett az Ivon, az Ivó férfi név francia női párja, ennek jelentése tiszafa, a Frida pedig a Fried kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése békevédelem. Ivettek Fridák, boldog névnapot, többieknek űzi, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Örülhetnek például nem sokára a bulvár csokornak benne, Ellie Goulding, addig viszont jön Lotfi Begi Gáspár Lacival egy újabb Hurrikán című dal, pedig ma már volt egy, itt lesz a Destiny's Child Metze szeri a Sonic dal feldolgozásával, őt pedig már rég robog alattam az Imagine Dragons és a 3 évvel ezelőtti Symphony.

Wifi, Beggy Gáspár, Laci és Majka a Hurikánnal. Már elég volt szerintem a Hurikánokból. Tegnap ugye a Born Again nap volt, mert hogy nem egy Born Again című dal pörgött, ma pedig akkor a Hurikán nap van, mert hogy ez már a második Hurikán című dal itt a Koktélban. Tök véletlen, jelzem. Tudjátok, ki az a világsztár, aki az utóbbi hetekben nem csak a slágerlistákat, de a rajongók szívét is teljesen elrabolta? Hát bizony, Ellie Goulding, az énekesnő alig pár hete, március 6-án hozta világra második gyerkőcét, egy gyönyörű kislányt, aki az Iris Adeline nevet kapta. Na, Ellie és párja, a színész Beau Minor, ha jól mondom, állítólag teljesen oda vannak a kicsiért, és az énekesnő épp tegnap posztolt egy ritka intim fotót az Instáján, ahol épp szoptatja a babucit. No, de ne higgyétek, hogy Ellie csak a pelenkázással van elfoglalva, a bennfentesek szerint a baba érkezése annyira felpörgette, hogy a 6. stúdió albumát is a tervezetnél korábbra hozta. Hippjájé! Na, ezt már nagyon várjuk. Imádom Ellie Goulding hangját, mindjárt hallom is, és jelzem, te is. Jön a Maroon 5 Cat B-vel, itt lesz Cash a T-Pain-nel, a blogban az első dalban pedig hárman. Ellie Goulding, Szigala és Alok, csak slágerek közt itt az All By Myself.

Ice Smith a második orra zárásaként a Stay szólt a tavalyi évből. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. 4 órában kevés duma, jó sok zene, kitti a legfrissebbekkel, aztán egy olyan újdonság, amit ma küldött a kiadó. Gyorsan-gyorsan hozzuk. Madonna és Sabrina Carpenter közöse. Ilyen lesz a Bring Your Love.

0: Oroszlán. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
5: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda! Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség, az Arsenal jutott elsőként a budapesti döntőbe. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. Május 6-ától, azaz mától az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó hídépítési munkák miatt lezárják az Ondvezérút egyes út és Hegyalja út közötti szakaszát, közölte közösségi oldalán Tatabánya városa. A lezárás várhatóan 3 napig tart, ez idő alatt a közlekedés a Szőlőhegy út, illetve az egyes számú főút felé lehetséges. Az egyes lezárásokról és a legfrissebb információkról az MKIF ZRT oldalán tájékozódhatnak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazó csoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én szombaton 16 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. Meghívott vendégek német nemzetiségi hagyományőrző Kórus Gánt, német kultúregyesület dalköre Várgesztes, valamint a vértestolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. És végül sport, az Arsenal 1-0-ra legyőzte a vendég Atlético Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának keddesti visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel tovább ment, és elsőként bejutott a sorozat május 20-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az Arsenal 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupa sorozat fináléjába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért.
0: Időjárás.
1: Délnyugat felől erősen megnövekszik ma a gomoly felhőzet, de estig kicsi az esély rá, hogy zápor kialakuljon. A délnyugati szél megerősödhet, 25 fok körüli korra nyáriasan meleg időre számíthatunk. Holnap a déli óráktól egyre több felé várhatók záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is lehet majd.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában is sziasztok! Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, bulvár, csokor, benne pedig Kylie Minogue, Plátói szerelmem és a Buenos Morgan visszatekintő is érkezik majd. Mark Embor mindjárt énekel K. Kevin a BSV-vel, Jeezy Ozzy-val, Madonna pedig Sabrina Carpenterrel hozza az újdonságot. Nyit már is a Bring Your Love! Tartsa le!

Campbell és a Closer to Me a tavalyi évből szállítottam neked. Inkább vagyok megvalósítandó álmokkal teli a legalul lévők között, mint úr azok között, akiknek nincsenek álmaik és vágyaik. Khalil Gibran, köszi! A mai napi koktélos bölcsességet hallottad, tedd fel a memóriába, pedig kell, akkor mindenképpen vedd elő. Én mit veszek elő? Hát például Kylie Minogue-ot, mert hogy ő érkezik a bulvárcsokorban. Ezen kívül kapsz Buenos Morgan visszatekintőt, a kora reggeli ébredés utáni mikrofonszivatás. Mert hogy bártan jellemezhetem ezt így is, nagyon spontán, és ebből is látszik, hogy mennyire élő a műsor. Na, a következő fél órában kapjátok a történetet. Addig viszont itt lesz veletek Ed Sheeran, kamerázik, jön Major Lazer, és Ty Dolla Sign, elsőként pedig igazi oroszlán szív, mint amilyen Jean-Claude Van Damme volt. Csak most Joel Corey-tól és Tom Grennan-től kapjátok csak slágerek.

csak slágerek között repült. Ez a koktél, ez a műsor hivatott arra, hogy átrepítsen téged a munka legnehezebb részén, hát például Kylie Minogue-kal. Itt a Bulvár Csokor, a hölgy épp most robbantott a Netflixen, alig pár napja jött ki a várva várt három részes dokumentumfilmje, ami egyszerűen csak a Kylie címet kapta. A rajongók teljesen oda vannak, mert az énekesnő minden eddiginél őszintébben vall benne az életéről, a 2005-ös Merrák elleni küzdelméről, a fájdalmas szakításairól is, és persze arról a hihetetlen útról, ahogy a Neighbors szappanoperából a világ egyik legnagyobb ikonjává vált. No de nem áll meg a nosztalgiánál, március végén jelentették be hivatalosan, hogy ő lesz a 2026-os ausztrál futball döntő sztár fellépője Melbourne-ben. Mondanám, hogy elmegyek, megnézem, de nem. Viszont hallgatom, mert hogy mindjárt énekel, jön a Buenos Morgan visszatekintő is a már beígért témával. Addig Rózsa Martin, itt lesz Szia, Alesso Zala Larsonnal, Kyle Minogue pedig most. Kezdve a Can't Get You, Out of My Head, csak slágerek közt hozom.

0: Roger Martin és Maurice, Fun Love, így a dal egy régi nagy klasszikát írata. 2018-ból érkezett, a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy benne a koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, előttem pedig mindig a Buenos Morgan. Ezzel ébredtek, Ádám és Roland a két műsorvezető, a mai reggel folyamán pedig jött egy spontán mikrofonhiba. Na, hogy ezt hogy küzdötték le? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyelj, tegnap az a kép, ami kikerült, egyébként aki nem látta, csekkolja. Én gondolkoztam, hogy oda kommentelem, hogy ugye kaptunk mind a ketten pólót itt tőletek, és köszönjük szépen még egyszer.
3: Miért nem abban vagy?
2: Hát, mert azért úgy nem, tehát, hogy...
3: Mit szólt az a feleséged?
2: Röhögött, nagyot nevetett egyébként, igen. Úgyhogy itt ugye pózoltunk vele, mert kikerült Facebookra és Instára is, hogy akkor tessék szavazni, hogy kinek melyik tetszik jobban. És gondoltam, hogy oda kommentelem, hogy hát azoknak a férfiaknak üzenném, akik először bármelyik pólót vették észre, hogy van egy rossz hírem. De aztán nem tettem meg.
3: Jó, ezt
2: csak hogy lássátok, hogy milyen visszafogott, hogy oda kommenteljem?
3: Ezt Frankon írtad, ezzel szerintem semmi baj nincsen, meg aztán azért is hordjad, mert tudod, mennyi meló volt megkérni a kedves stábtagunkat, hogy lefotózhassuk a pólódhoz. Azt nem mondom el melyiket, de valamelyik stábtagunk.
2: Igen, érdemes meglesni a pólómat.
3: Látható a pólón. Én ma reggel láttam egyet Facebookon, hogy valaki kirakta a gyakori kérdésekbe, és ezt kifotóztam neked, hogy hívják azokat a férfiakat, akik idősebb nőket szeretnek. Így valaki megkérdezte, és ott van alatt a kommentben Csabától, hogy engem például Csabának.
2: Annyira cuki.
3: Úgy szerettem.
2: Jaj, jók ezek gyerekek. Na, igen, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a pólókat. Mondjál bármit, pedig most kommentet írok fel.
3: Jó, figyelj, néha átvált ilyen Darth Vader-esbe a hangod.
2: Kicsit igen, én is érzem, és nem tudom, hogy miért, mert én nem így beszélek.
3: Nem így? Figyelj, átugrasz a hármashoz, és akkor majd megcsinálom?
2: Hát, jó.
3: Jó? Gyere. Nem tudom, mi történt ott annál a mikrofonnál, majd megbügykölöm. Szóval, az van. Ja, viheted a laptopot is, hogy most akkor kommentáltál?
2: Nem tudtam elküldeni, nem engedted.
3: Jaj, bocsánat. Átültettelek egy másik mikrofonhoz büntetésből a sarokba. Szegény Roland most úgy néz ki, mint aki tényleg ilyen büntetésbe odaültettem, mert a másik helyen nem rám figyel, hanem a laptopot nyomkodja.
2: Igen, és nem tudtam elküldeni a kommentet, úgyhogy nem is tudom, hogy miről beszélek. Nincs előttem semmi. Igen, én közben én is azt látom, hogy azért így nagyon, nagyon figyelnek

0: drága. Azt írja Norbi. Buenos Morgan, átugrassz egy hármasba? Korán reggel? De jó neked. Hát. Látod, ez ilyen. És az a baj, hogy csak az Ádi van itt a stúdióban.
1: Igen, mert ez úgy szokott történni, hogyha a Roland mikrofonja meghibásodik, én mindig segítek neki.
0: Egy segítőkéz mindig jól jön.
1: Ja, Kitty mondta egyébként.
0: 40 fölött meg már nem válogat az ember.
2: Buenos Morgan, minden hét

Még akkor is, ha lassú, Insatiable, Darren Hayes 2002-es darabját hoztam el nektek. Nem csak a pörgős nyári dalok lehetnek jók, ugye? Ez a Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jövünk a legfrissebbekkel, aztán Naked és Circa Waves újdonságával.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
4: Az ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
4: Baj, ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
6: Laci! Laci!
7: Igen, Anna?
6: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
7: Igen, láttam. Miért kérdezed?
6: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
7: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
6: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 1 óra, jó napot kívánok! A honfoglalás és a reformáció is szerepelt az idei történelem érettségiben. Márciusban meglepően megélénkült az ipari termelés, letartóztattak egy gázpalackos, szamurájkardos férfit. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladat sorában, írta az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt témaként. A vizsga második részében a diákoknak 2 esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. Az eduline.hu és szerint a rövid eszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választották a vizsgázók. Letartóztatták azt a 43 éves karcagi férfit, aki gázpalackot erősített a hátára, és azt megnyitva, a kiáramló gázt meggyújtva fenyegetőzött a nyílt utcán. Ezt közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség szerdai közleményében az MTI-vel. A férfi ezen kívül szamurájkarddal is hadonászott, sőt azt belevágta egy lakás ajtajába. Márciusban meglepően megélénkült az ipari termelés. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint az ipari termelés márciusi adata pozitív meglepetést hozott, és különösen fontos, hogy széles bázisra épült. Egyúttal reményüket fejezték ki, hogy a 2 év recesszió után trendforduló következik. A kilátásokat azonban beárnyékolja az iráni háború várható hatása. A KSH szerdán közzétett első becslése szerint márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az 1 év korábbit. Munkanap hatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. És végezetül sport, Elek Gábor vezetőedző az idény elején még álmaiban sem gondolta, hogy a MOL Esztergom 4-es döntőbe jut a női kézilabda Európa Ligában. Az Esztergom a selejtezőben a szerb Crvena Zvezdát búcsúztatta, a csoportkörben dán, német és francia ellenfelét is megelőzte, majd a negyed döntőben a Moson Magyaróvárt verte meg. Mint mondta, számított rá és várta, hogy a fiatal játékosok fejlődni és alkalmazkodni fognak, de nem ilyen mértékben. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik a jövő hétvégén, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: Napos kellemes idő várható délután 22-24 Celsius-ok körüli csúcshőmérsékletekkel, gyenge, időnként mérsékelt szél fúj, csapadék nem valószínű.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szomorúan kísér szemekkel ugyan, de elindítom az utolsó órát. Sziasztok, ez a Koktél 4 órában Tamással. Kemés Numa, jó sok zene, ebben az órában pedig egy olyan dal, amit máshol még nem hallottatok. Sőt, jön a Bulvár Csokor is, benne pedig Titok, Lady Gaga mindjárt. Itt lesz Post Malone, Camaro elsőként, Naked és Circo Waves, Kezma is a Swing Motion.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Az Ördög Prada Tisha második részéből Dolce és Lady Gaga közösen Runway volt a tiétek. Ez a forrás, benne pedig a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene és bulvár csokor. Egy olyan dalt hozok, amit egyébként szerintem máshol nem hallottatok. A The Chemical Brothers-től jön egy nóta egy film kapcsán. Hogy melyik a film? Az Apex, a csúcsragadozó, ami mostanában nagyon nagyot megy a Netflixen. Egyik kedvenc filmem lett. Nem Charlize Theron miatt, nem. Ő is nagyot alakít, persze. No, de ott van mellette Taron Egerton. Hú-hú. No, a filmről néhány szót, jó? És persze, hogy a dalt is hozom a bulvárcsókor kapcsán. Jojo Wiz Khalifa rövidesen itt lesz a Criss Cross Amsterdam is, elsőként pedig hazai vonal, Manuel és Azaria közöse.

0: Zsózsó és Miss Khalifa közösség 2016-ból szállítottam, ez ott az Apple Jice, te a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Hírem van, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. És még egy rossz hírem van, Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében két kamion koccant. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres. Lassan oszlik. Ha neked is van híred, dobd 0-20-94-8-94-85-ös a számom, Lackónak is jöhet majd a délután folyamán. Ő is szereti, hogyha bombázzátok. Én bombázlak mindjárt a The Chemical Brothers dalával, a Go érkezik. Annak kapcsán, hogy a Bulvár csokorban a dal és persze a hozzá kapcsolódó film is szerepel. Itt lesz a Bamboleo, a Purple Disco Machine és Retro Sonics közös Ghost Town. Elsőként pedig Jason Derulo a kereskedelmi szünet után. Tiétek mindjárt a Glad You Came!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a sláger egy étel lenne. Michelin csillagot kapna. Forrás Rádió. Mindig vele. No time to

Alers és a Go itt a Forráson, csak slágerek közrepítettem. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, és persze jó sok zenével és bulvárcsókorral. Az iménti dal benne van egy filmben, az pedig nem más, mint az Apex, alias a Csúcs ragadozó, az idei évben mutatta be a Netflix. Egy igazi túlélős akció thriller ez, Jeremy Robbins forgatókönyvéből Baltazar Cormacó rendezte. A főbb szerepekben egyébként Charlize Theron, Taron Egerton és Eric Bana látható. Az igazi akció előzménye Sasha és Tommy, mert hogy ők ugye hegymászók, megkísérlik a trollfal megmászását kettős kötélpárosként, de aztán egy lavina elsodorja Tommyt. Na, ezután eltelik 5 hónap, Sasha Ausztráliába utazik, egy nemzeti parkba, ott pedig egy parkőr figyelmezteti őt, hogy ne induljon el egyedül, mert gyakran tűnnek el emberek. Ő viszont, mivel kemény csaj, nem tűnik el, sőt, szembeszáll, hogy kivel, hogyan, ezt mindenképpen nézzétek meg, nem akarok semmit lecsapni, a dalt már hallottátok, a bulvárcsokort is. Benne ugye a The Chemical Brothers is a Go. Ah, imádom. A Varsovsky Live Shackles feldolgozását is hozom mindjárt, itt lesz a Halott pénz egy Damien nótával, elsőként pedig Sting és Shaggy, Don't Make Me Wait, így a klasszik, csak slágerek között hozom.

The Weeknd és a Swedish House Mafia Sacrifice volt a tiétek 4 évvel ezelőttről. Ez volt az utolsó dal ebben az órában és magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket az előző 4 órában. Kevés dzsumával, jó sok zenével Tamást hallottátok. Holnap ugyancsak fogjátok, 10-re érkezem, addig tegyétek el a koktélos poharat, akkor pedig elővesszük és újra töltögetjük, úgyhogy gyertek szomjasan. A folytatás Lackóé, hozza a délutáni csúcsot sok-sok jó zenével és érdekességgel, információval. Este érkezem, 6-ra itt leszek a hazai kedvencekkel, majd pedig Spy the Ghost a Light Sessionben 8 és 10 között. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Megan Trainor és T-Pain közösek ezrögbest. Ilyen lesz a Bill

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
3: Laci! Laci!
4: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
4: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
4: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
7: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, jó napot kívánok! Magyar Péter csütörtökön Giorgia Meloni-val találkozik, nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, komáromi tűzoltókat ismertek el a tűzoltók napja alkalmából. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istentől hallják. Magyar Péter csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A leendő miniszterelnök a találkozó tényét a Facebookon jelentette be. Magyar Péter kedden utazott Olaszországba a 2016-ban alapított Riviera nevű nemzetközi filmfesztiválra. Magyarországi feladataiban átmenetileg Ruf Bálint pótolja. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak. Emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. A jegybank honlapján közzétett adatok szerint tranzakcióból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt 13.265 milliárd forintra. Vármegyei köztük komáromi tűzoltókat ismertek el a tűzoltók napja alkalmából. Dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere az önkormányzat nevében magas szakmai színvonalú, erkölcsileg példamutató szolgálata elismeréseként 10 oklevelet adományozott a tűzoltók napja Szent Flórián nap alkalmából. Díjazott volt Búzás István, Búzás Balázs főtörzsőrmesterek, Herbst Tamás főtörzsőrmester, Lengyel Csaba törzszászlós és Gere Szabolcs őrmester. A jeles napon további díjakat is osztottak. És végezetül sport, mindkét együttes edzőjei, illetve játékosai is jó mérkőzést várnak a labdarúgó MOL Magyar Kupa szombati fináliában. Itt a Ferencváros és a Zalaegerszeg találkozik a Puskás Arénában. Az összecsapást felvezető keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a mostani lesz a 86. Magyar Kupa döntő, amelyre előzetesen már 40 ezer belépő talált gazdára. Robi Kín, a Ferencváros vezetője elmondta, egy fináléban teljesen más a nyomás az edzőknek és a játékosoknak is, mint egy sima bajnokin. Ráadásul mindkét együttesben vannak olyan fiatal futballisták, akiknek még nem adatott meg, hogy ilyen találkozón lépjenek pályára.
0: Időjárás.
1: A napokban többnyire derült napos idő ígérkezik, délután 22-24 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletekkel. Csapadék nem várható.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És persze a legjobb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt mindenkinek, ez már a délutáni csúcs. 4 órán keresztül a mikrofonnál Bálint László köszönt titeket. Közlekedési infókkal, érdekességekkel és közte egy-két Buenos Morgan visszatekintővel, kis mondhatni bestop pillanattal, de azért a slágerekre inkább nagyobb a fókusz ezúttal is, úgyhogy Megan Trainorral már is indítunk.

Cynical azúttal a Two Colors-szel, Safri Duoval és Chris de Sarandival, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel. Na és akkor nézzük rögtön a közlekedési infókat. Ahogy érkeztem nagyjából egy két órával ezelőtt Tatabányára, azért volt némi fennakadás, ilyen szakaszos torlódás Budapest irányából is, úgyhogy előfordul egyébként még onnan is, hogy időnként csak a belső sávon tudtok haladni. Egyébként nem rossz a tempó, de azért vannak kisebb szakaszok, ahol időnként hát egy kis szusszanásra lelassultak. Amúgy visszafele sokkal rosszabb a helyzet, a kamionsor az megint csak áll, mondhatni, hogy az M1-es Európa, Közép-Európa legnagyobb parkolójának számít kamionos szempontból mindenféleképpen, jelen pillanatban a terelt sávon viszont lehet haladni, ugye a személyautók számára kialakított terelt sávon, bár találkoztam szembe kamionnal is, valószínű megkapja majd a szerencsekerekén kipörgetett bónusz jutalmat is, ami hát valószínű nem lesz kevés, de ez már legyen az ő baja. Szóval kamionos kollégák, nem ajánlott a terelt sávban nektek közlekedni, mert az drága dolog. Egyébként pedig a közlekedési infokban ti magatok is segíthettek nekünk a 0620 978 978 5-ön, és természetesen nagyon szépen köszönjük ezúttal is, hogyha bármilyen infót elküldtök nekünk. A folytatásban Rácz Gergő és Orsova Ireni van itt, ez a Mind a tiéd lehet.

0: Charlie Puth és a Changes itt a Forrás Rádióban. Egy nagy nemezisem volt világéletemben a matematika. Én úgy voltam vele, hogy borzasztóan utáltam, de tényleg. Elképzelni nem tudjátok, hogy mennyire vért lehet ezzel izzadni, mondjuk, de aki szintén legalább annyira utálja, mint én, az el tudja képzelni. Na lényeg, hogy azért meglett az a fránya érettségi, és hát nyilvánvalóan tegnap sokan másoknak is át kellett esnie ezen a tűzkeresztségen. Na de mi magunk is megpróbáltuk ugyanezt, úgyhogy ebből érkezik egy kis ízelítő, mert hogy ma reggel a Buenos Morgenben is szó esett a matek érettségiről.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na figyeljetek, drágáim.
3: Szöveges feladat nincs, azt szeretem.
2: Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Válaszát indokolja.
4: Jújjúj,
2: ez is, igen.
4: Oldalhosszát? Mert azt kiszámolom, hogy 40, mennyi 45, meg 70?
3: 75, igen.
4: Akkor 65 fokos lesz a, vagy várjál, mennyi lesz 55?
3: 180-ból kell kivonni. 75,
4: igen, 45, 80, 115, 120, 65, 60. 65.
3: 60, mert 45, meg 75.
4: 45 meg 70.
3: 45 meg 75?
2: 45 meg 70.
4: 70. Tehát 65. Azért 65 fokos lesz a harmadik szög.
2: De már a megoldás egyik fele, igen, nézd meg, volt, amit levezettél, igen.
4: Fú, te ilyen, ez volt valami színusz-koszínusz tangens kotangens, nem? Ott nem valami ilyesmit kellett számolni? De hogy, azt már nem tudom.
3: Ezt számológépet megfogom, tehát...
2: Még egyszer elmondjam egyébként?
3: Várjál.
4: De hogy mit kezd a számológépen? Ezek a szögek, de oldalhosszat kell számolni.
2: Na, még egyszer. Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Hát ehhez
3: és
2: most kéne rajzolnod
3: amúgy. Deciliterbe jó?
2: Deciliterbe jó.
4: Fú, nem, szerintem ez
3: ilyen... a színusztétel lesz, Roland.
4: Nekem is szerintem ilyen színusz, koszínusz, valami ilyesmi. De hogy az mi volt, na, arra már nem emlékszem.
3: Szerintem Kitty 4,68 század centiméter.
2: Nagyon ügyes vagy.
4: Te mit csinálsz? Hogy jött ki?
3: Színusztételt alkalmaztam. Hogy, ChatGPT-vel felvettem Kitty kérdését, és kértem, hogy válaszoljon. Hogy?
2: Amúgy annyira örülök, hogy ezt tudta. Esküszöm, mert már kezdtem elkeseredni, és láttam az ideget
4: az arcán. A ChatGPT tudta, nem ő.
2: Ja.
3: Mit ChatGPT? Ezeknek fizetek, hogy azt mondhassam, én csináltam.
2: Tényleg amúgy a hallgatók oldják meg velünk szinkronban, nem?
4: Én nem nézem
3: nem, közben. Itt a színusz tételt kell alkalmazni, ami... Tehát addig eljutottam, hogy színusz tétel kell, de hogy az hogy néz ki, az már nem volt meg.
4: Aha. Igen, én is arra emlékeztem, hogy valami színusz, koszínusz, de hogy itt mi, hogy...
2: Mindegy, a megoldás sem van.
3: Na, úgyhogy azt nem. Van, és húzom duplán, kész.
4: Na, ez már meghaladta a képességeinket, abszolút.
2: Uh-huh. Na.
3: Ez a középszintű amúgy?
4: Igen.
3: Szerintem a középszintű nem olyanok szoktak lenni, hogy azért, hogy van három piros labdám, meg egy kék labdám, bedobom egy zsákba, és mennyi az esély, hogy kéket húzok, mert én ezeket tudom.
4: Tudod, hol van ilyen? A fiam ötödikes dolgozatában. Igen. Tehát, hogy körülbelül ott. Csak mondom, hogy utána már bajba vagy.
2: Igen.
4: Jó.
2: Na, nézzük a következőt. Adja meg azt a két egész számot, amelyeknek a különbsége 6, az abszolút értékük pedig egyenlő.
4: Hát ez a 3-3, ez tök könnyű. Mert annak az abszolút értéke egyenlő, a különbségük 6.
3: Ezt én is tudtam volna, persze. Mert az abszolút értéke, amikor elszeded az előjelet, a különbség meg 6.
4: Igen.
3: Jó. Az ez a baj, egyszer állj már meg egy pillanatra, hogy legyen esélyem, mert tehát most a büdös életben nem győzök meg senkit, hogy tudtam volna, de ezt tudtam volna.
2: De most így elképzeled, hogy az autókban, meg mindenhol 7 óra 39-kor, hogy így hallgatják, hogy így és Roland, az így...
4: Tehát jó, de ez könnyű feladat volt, tehát ez ennyi.
2: Neked.
4: Jó, hát ha valaki tudja, mi az abszolút érték, akkor azt, hogy nem nehéz összerakni, hogy akkor ez csak ez lehet.
2: Igen.
4: Na jó, nézzük a következőt.
2: Ádinak ezt az aggódalom az arcán.
3: Négyféle fagyit van, legalább hányat kell rendelned, vagy legfeljebb ilyenek lesznek, vagy mennyi a mediánja a citromfagyinak? Tehát
4: mediánja a citromfagyinak.
3: Ilyeneket nem akarsz.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Forrás Rádió.
5: I am Riton.

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háza. Teljesen új nyárjáró készlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem a

érdekességeket is hozunk ám nektek. Bruno Mars után most éppen Billie Eilish-sal folytatjuk, de nem zenében, hanem érdekességben. Ugyanis egyértelművé tette, nem tervezi, hogy valaha is plasztikai beavatkozásokhoz nyúljon. Az énekesnő a Good Hang című műsorban beszélt arról, hogy kifejezetten várja az öregedést, kérem, és szeretné természetesen azt megélni minden egyes változásával együtt. A Grammy-díjas sztár hangsúlyozta azt is, hogy fontos számára az önazonosság, különösen a jövőbeli családja miatt. Úgy fogalmazott, azt szeretné, ha a gyerekei a valódi arcát látnák, viszont nem pedig egy mesterségesen megváltoztatott verziót. Egyébként arról is mesélt, hogy tínédzserként még azt hitte, hogy mindig ugyanaz az ember marad, de időben rájött, hogy a változás az élet természetes része. Mint mondta, ma már izgatottan tekint az idő múlására. Bölcs gondolatok ifjan is. A BTS-szel és az újdonságokkal menjünk most tovább. Itt van a Swim.

Martin Garrix és Jax közös, ez volt a Told You So, itt a Forrás Rádióban. Jön mindjárt Pisti a hírekkel, de mielőtt még odaérkeznénk, azért van itt érdekesség ám, úgyhogy én zenei érdekességbe mindenképp belemennék még, és teszem is. Dr. Béres, ATB és Justin Timberlake ebben a sorrendben.

0: Justin Timberlake zártuk ezt az órát, itt a Forráson ez volt a Selfish, most pedig Pisti jön a hírekkel, utána Tiesto és Vox közös epörög. Ez lesz az I Follow Reverse, mutatom!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak? Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon. A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra. Jó napot kívánok! Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre. Kiesett a férfi váltó a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságról. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok. Ezek a Forrás Rádió hírei. Orbán Balázs 8 év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületi elnöki posztjáról, ha továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt Facebook oldalán közölte. Orbán Balázs júliustól európai parlamenti képviselő is lesz. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre. Ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól. Ez derült ki egy friss kutatásból. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 évesek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett élettartamra, míg a nyugdíjhoz közel álló 50 és 64 év között mindössze 27%-ban válaszoltak így. A nemek között a férfiak javára billen a mérleg, 36%-uk érzi úgy, hogy megfelelően felkészült a hosszú életre, míg a nők esetében ez csupán 31%. A Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérrel rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportlövő szakosztálya mesterlövészképzést hajt végre hétvégén a Szomódi Kombinált Fegyvernemi Lőtéren 2026 május 9-én tervezete reggel 8 és este 6 óra között. És végezetül sport, a férfi válogatott 3-0-ra kikapott kedden a favorit svédektől a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában. Így a magyarok számára véget ért a torna. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes még a múlt héten került egyeneságon a kieséses szakaszba.
0: Időjárás.
1: Napos kellemes idő várható délután 22-24 Celsiusok körüli csúcsőmérsékletekkel. Gyenge, időnként mérsékelt szél fúj, csapadék nem valószínű.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is jönnek ám az érdekességek a közlekedési infókkal együtt, mert hogy a vonat közlekedésben hát történt egy sajnálatos esemény, majd nem sokára elmondom nektek részletesen, hogy micsoda, úgyhogy maradjatok velünk a részletekért. Addig is Tiesto és az I Follow Rivers érkezik.

Måneskin itt a Forrás Rádióban, csak slágerek, és akkor a közlekedési információkat, ahogy ígértem nektek, már is osztom meg veletek, hiszen hát történt az, hogy egy igencsak kellemetlen esemény történt. Tatabánya és Szárliget között kigyulladt a zajvédőfal, emiatt pedig az érintett szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekednek. A korlátozás hosszabb menetidőre, valamint kimaradó járatokra is hát előhívja, illetve felhívja a figyelmet. Valószínűleg ez fog történni. A forgalmi rend meghatározása jelenleg még folyamatban van, úgyhogy érdemes az utazóknak az indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendi információkat a különféle applikációkban és az online helyeken, a mavcsoport.hu honlapján például. Kitartás mindenkinek, aki tömegközlekedéssel utazik. Álvaro Solerrel és Marta Santosszal pedig rögvest folytatjuk, jön a Loke.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Na kezdjünk akkor a tömegközlekedéssel, mégpedig azzal, hogy Tatabánya és Szárliget közötti vasútvonalon kigyulladt a zajvédőfal, emiatt aztán az érintett szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekednek, járatkimaradás, jelentős menetidő megnövekedés és hasonló nyalánkságok várhatóak. Tájékozódjatok a MÁV csoport oldalain a fontos információkról indulás előtt. Aztán nagyjából egy fél órával ezelőtt történt egy baleset Nagysáb térségében a 103-ason. Itt van egy korlátozás és dugó is, úgyhogy arra számítsatok mindenképpen, hogy ezen a környéken, hát azt a kis kerülőutat, ami ott van Nagysápnál, azt használjátok majd ki, tehát itt egy baleset történt. Az M1-es autópályán egyébként mindkét irányban több kilométeres tolódásra lehet készülni. Budapest felé, Tatabányánál az 59-es kilométernél korábban egy-egy kamion lerobbant, forgalmi akadály nincs, de rendkívül erős forgalom az van, így tehát kisebb dugóval lehet számolni. A térképet elnézve egyébként annyira tán nem olyan durva elsősorban Tatabánya után, de Tatabánya előtt azért még érezni lehet bőségesen. Tatabánya után a terelt sávon érdemes haladni, ott legalább tudtok, a kamionok által elfoglalt sávon viszont nem, illetve nekik fenntartott sávon nem igazán. Közlekedési információkat természetesen továbbra is várunk tőletek a 0620 978 978-ön, akár SMS-ben, akár Viberen. Nagyon szépen köszi, balesetmentes jó utat!

Es rádióban csak slágerekkel. Hamarosan Pisti jön a hírekkel, addig viszont rengeteg időnk van még. Három darra mindenképpen. JLS, Rudimental és a Colors érkezik fordított sorrendben, úgyhogy a Colors-zal és az Italo Disco-val folytatjuk most.

0: volt az iméntiekben JLS, Devvel közösen ez volt a She Makes Me Wanna. Ezzel együtt pedig ennek az órának vége is szakad, de csak azért, mert jön Pisti a hírekkel. Pisti után viszont Mary Frost hozom nektek, ő pedig a Momentót énekli majd. Mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 16 óra, szép délutánt kívánok. Idős asszony gyilkosát ítélték 12 évre Tatabányán. A KSH szerint nő a lakásépítések száma, jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. 12 év fegyházbüntetésre ítélt egy nőt a tatabányai törvényszék ma, aki piszkavassal halálos sérüléseket okozott élettársa idős védekezésre képtelen anyjának. Az ítélet nem jogerős. Az áldozat és az elkövető évek óta egyháztartásban élt, gyakoriak voltak a veszekedések közöttük. Az elkövető a szakértői vélemény szerint korlátozottan beszámítható skizoid személyiség. A számára felír gyógyszereket nem szedte be. A lakásépítések száma 4,3%. A lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben. Ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is. Ezt közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, sőt a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Ez olvasható a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján a frissen közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részekben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. Még ma lehet jelentkezni a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Madarak és Fák napi szavaló versenyére. A téma az erdei állatok. A verseny május 11-én délelőtt lesz, amire alsó tagozatos diákok nevezhetnek a rendezvény@tataikönyvtar.hu e-mail címen keresztül.
0: Időjárás.
1: A napokban többnyire derült napos idő ígérkezik, délután 22-24 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletekkel. Csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legcsúcsabb slágerekkel. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És természetesen a délutáni csúcsban ebben az esetben is a legjobbakat kapjátok, úgyhogy közlekedési hírek, információk, érdekességek, kicsi Buenos Morgan, back tekintés, és aztán itt lesz majd Mary Froze is. Sőt, de most jön.

Neked Valóság címmel a New Level Empire-t hallottátok Dérhenivel, és még mindig óvatosan Szárliget és Tatabánya között ugyanis kigyulladt a zajvédő fal. Ez nyilvánvalóan a vasútvonalat érinti, úgyhogy csak egy vágányon zajlik a közlekedés, járatkimaradás, késés, minden van itt a tarsolyban. A MÁV csoport oldalain érdemes tájékozódnotok indulás előtt, hogy mi a helyzet az aktuális járatotokkal. A közlekedési infókat természetesen tőletek is várjuk a 0620 98 98 5-re, az M1-esen is kitartást mindazoknak, akik úgy nagyjából Tata, Mocsa térségétől tartanak Budapest felé, ott most egy kisebb dugó van, Bicskétől Budapest irányába ugyanígy ugyanez a helyzet, kitartás mindenkinek. Na,

0: Bonus Morgan természetesen az érettségi lázában ég, mint ahogy nagyjából a fél ország, főképpen ugye a 18 év körüliek. Hát most picit velük tartunk, legalábbis délekben mindenképpen, és hát mi is foglalkozunk az érettségi tantárgyakkal, úgyhogy a Bonus Morganben ma, ugye egy nap csúszással reggeli műsor lévén, a matek érettségiről volt szó.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A következő nem állj rá, jó?
3: Jó.
2: Az hadd én.
4: Na, ez szerintem igen, ez Ádél, tiédé lesz. Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
2: Na, még egyszer mond.
4: Hajtsanom. Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
2: Jó, ez könnyű. Különböző számjegyekből kell menni, tehát az első helyre mehet 4 számjegy, utána már csak marad neked 3 számjegyed, és a harmadik helyre mehetnek 2 számjegy, hogyha nem számítanak, hogy páros vagy páratlan. Ez jó. De ugyanálunk számít esetünkben, azért ezt összeszorzom, 4×3×2, ez 12×24.
3: De ezt minek szorzod össze, fölösleges?
5: Szerintem jó úton jársz, csak nem szűkítetted a kört.
2: Az első helyre 4 kerülhet, addig jó.
5: Nem jó, nem jó, Ádi. Figyelj csak, gondolj bele, hogy páratlan. Tehát azt jelenti, hogy egyesre vagy hármasra végződik.
2: Estimmel.
5: Az azt jelenti, mivel 3 jegyű, ezért előtte 2 variáció marad, meg 3 variáció marad, tehát az egyesnél is lesz a 3×2×1, meg a 3-as végűnél is lesz szerintem a 3×2×1. Pont azért, mert páratlan és 3 jegyű. Tehát innentől ennyire szűkül a variációk száma, az 1×6, meg még 1×6, tehát hogy józan paraszt érsz, nekem az 12 variáció.
2: Elmondom, hogy jött ki nekem, mert ugyanennyi jött ki nekem, és nézzek, itt van. Tehát ugyanez jött ki, hogy összeszoroztam, hogy hány számban 4×3×2=24, és ennek a fele páros, fele páratlan, tehát 12
5: a megoldás. Ó, igen, az is egy jó módszer, ha azt úgy leszűkíted.
4: Igen, egyébként nyilván az és Roland féle megoldó képlet van a megoldáshoz írva.
2: De miért, ez enyém nem jó?
5: De az is jó, ugyanaz, amit adtál, csak te másképp indultál el.
4: A levezetés.
5: Mert én rögtön az elején szűkítettem le a lehetőségeket, te meg a végénél.
2: Jó.
5: Ez jó, mind a ketten jók voltunk.
2: Na, oké.
4: Na, ez valószínű, hogy tudjátok. 2 szabályos dobókockával egyszerre...
5: 6! Csak hogy gyorsabb legyek egyszer, mint a Roland. Mi a feladat? Ez nem tűnik könnyűleg első.
4: Segítsen!
1: Buenos Morgan! Minden

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitívan.

Hírek, Rebel Wilson háza táján megszületett Ramona Agrumával közös második gyermekük, és már most nagy az öröm, ugye az első gyermek még béranya segítségével született 2022-ben, de most megjött a kis tesó, úgyhogy hát így lényegében ők most már két gyermekes anyukákká avanzsálódtak, de hát a helyzet az, hogy ők most nagyon boldogok így. Sok boldogságot, erőt, egészséget kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkezik Noah és a Warning közöse, ez a Tuka.

Russell-fal elbánt a sors, mint hogy nézem a mostani képeket róla. Ugye 73 éves a Knight Rider és a Baywatch egykori sztárja, és hát most konkrétan járókerettel fotózták őt a nyílt utcán Los Angelesben, feleségével Hayley Roberts-el. Képviselője egyébként elmondta később, hogy Hasselhoff nemrégi térdés csípő protézis műtétje után lábadozik, jelenleg pedig fizioterápián vett részt, így hát jól halad a felépülés, és jobban is érzi magát, de még szükség van a járókeretre. Egyébként nem ez az első alkalom, amikor az egészségi állapota igencsak nagy riadalmat keltett, mert hogy tavaly például tolószékben látták a reptéren, amikor még ugye a műtét előtt állt, csak nem tudtunk róla, és akkor maga is elismerte, hogy igen komoly fájdalmai vannak. Hát úgy látszik, hogy ez akkor most már így végleges megoldás felé nyit, úgyhogy Hasselhoff úrnak minél előbbi jobbulást kívánok. Nekem gyerekkorom egyik nagy hőse, bevallom őszintén. Én imádtam oda-vissza a Knight Rider-t, úgyhogy ha egyszer majd Zsoltival találkoznék netán, és hogyha Zsolti esetleg most hallod ezt a műsort, akkor hát akkor majd nagyon szívesen megnézném ezt az autót, úgy közelről is. Szóval ez egyfajta gyerekkori álmom, és hát nyilvánvalóan szerintem sokunk hőse David Hasselhoff. Ennyit erről. Jön most a halott pénz és Olá Helén a közöse, ez a szétszeretlek.

0: Szabó Pisti jön a hírekkel, AJ Tracy és Mabel után, ez volt egyébként a West End. Szóval most jön Szabó Pisti, aztán pedig a Lost Frequencies és a Sweet Disposition, mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: megvárod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a hága. Teljesen új nyárjárókészlettel várunk téged május 6-án szerdán Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
1: Bánhidai Majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janovszki csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Ez reklám volt!

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Pszichiátriai beteg vert szét több mint 10 autót a fővárosban. Erdőtüzet próbálnak megfékezni Kárpátalján. Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe. Én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Már is jönnek a részletek. Kárpátalján 75 hektáron ég az erdő a Borzsa havas lejtőin, Volúc nagyközség közelében. A tűzvészt 250 ember próbálja megfékezni, az oltásban a katasztrófa védelmi szolgálat repülőgépei is részt vesznek, jelentették ukrán hírforrások. Szlovákia a jövő év végén be akar kapcsolódni F-16-os vadászgépeivel a balti országok légterének védelmébe, jelentette be Robert Kalinák, szlovák védelmi miniszter Varsóban. Pozsony még néhány évvel ezelőtt döntött arról, hogy mintegy 1,5 milliárd euró értékben 14 darab F-16-os amerikai vadászgépet vásárol légiereje modernizálása céljával. Mindezt tette azt követően, hogy még korábban a teljes vadászrepülőgép állományukat, 13 darab MiG-29-est és egy Cube légvédelmi rendszert elajándékozta Ukrajnának. Sokkoló látványra ébredtek vasárnap hajnalban egy angyalföldi 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves, pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az álmok futó nem kímélt egy hete vásárolt járművet sem, a betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. És végezetül sport, szenzációs teljesítmény nyújtott az NB3 hétvégi fordulójában a Dorog egyik támadója. Tischler Patrik 3 perc 16 másodperc alatt szerzett mesterhármast, amivel a Dorog 3-1-re győzött a Balatonfüred otthonában. Ezzel Tischler még Lewandowski legendás Guinness rekordját is megdöntötte.
0: Időjárás.
1: Napos kellemes idő várható délután 22-24 Celsiusok körüli csúcshőmérsékletekkel. Gyenge, időnként mérsékelt szél fúj, csapadék nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, ebben az órában is hozok nektek slágereket, kiváló dalokat, információkat, közlekedésből, érdekességeket, a sztárvilágból. Szóval lesz itt minden, mi szemnek, szájnak ingere. És ahogy ígértem, ezt az órát a Lost Frequencies-el indítjuk. Jön már is a Sweet Disposition.

Kati Peri és a Bendéz után pedig egy rövid hír. Közlekedésben M1-es kicsit bajos Tatától, Tata térségétől Budapest felé, aztán kicsit felszabadult Tatabányától Bicskéig Budapest felé, a Terelt sáv végig egészen jó, Bicskénél van egy kisebb mozgolódás, ugye ott át is lehet menni a Terelt sávba most már, úgyhogy ott egy picikét bajosabb is a közlekedés, ezáltal ott van egy kisebb dugó, de amúgy meg minden rendben van a helyzethez képest, talán mondhatom így. Továbbra is kaotikus a helyzet Tatabánya és Szárliget között. Ugye itt az egyes vasútvonalon történt az, hogy Szárligetnél kigyulladt a zajvédő fal, úgyhogy itt csak egy vágányon közlekednek a vonatok. Járat kimaradás, óriási késés, és mind, ami ezzel járhat, az itt benne van a pakliban. A MÁV csoport oldalain érdemes tájékozódnotok az aktuális helyzetről indulás előtt. Manuellel és Azariával pedig már is megyünk tovább.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: plázában égünk, élünk, és hát igen, picit a Buenos Morgenben is szó volt erről. Ebből érkezik most egy rövid visszatekintő.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Magyar. Két szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a két dobott szám között legalább 4 lesz a különbség.
3: Az azt jelenti, várjál, hogy tud 4 lenni a különbség?
4: Ha az egyikkel 1-es dobsz, a másikkal dobhatsz 5-öst meg 6-ost. Ha az egyikkel 2-es dobsz, a másikkal már csak 6-os dobhatsz.
3: Így van.
4: Ezek a lehetőségek.
3: Ezek a lehetőségek. Tehát az azt jelenti,
4: ezt meg kell tudni, hogy az összes dobásból mennyi esély van, hogy ilyet dobok.
3: Mennyi van? Na hát, na, itt leszünk bajba.
4: Az összes dobás az ugye 6 faktoriális.
3: Szerintem igen, 6 faktoriális. Én is ezt mondanám rá így, zsigerből.
4: De, hogy abból, két kocka van.
3: Hú, basztus, tényleg. Na, ez megint meg fogja haladni a tudásunkat.
2: Ez jó lesz.
3: De várjál, mert hogy mennyi a valószínűség? Aha.
4: Kevés.
3: Kevés.
4: Csekély.
3: Várjál, és akkor, mert ott is, ha két kockával dobsz, akkor ráadásul ugye lehet úgy, hogy 1-es, 5-ös, meg lehet úgy, hogy 5-ös, 1-es, és az két külön eset. De lehet úgy is, hogy 1-es, 6-os, meg 6-os, 1-es, meg lehet úgy is, hogy 2-es, 6-os, 6-os, 2-es. Tehát az azt jelenti, hogy 6 féle variáció van. Akkor már csak azt kéne megfejtenünk, hogy az összes variációk száma mennyi, az a 6 faktoriálisnak a duplája lehet? Mennyi a 6 faktoriális?
4: A 6 faktoriális az 720, de hogy...
3: Hát ez nekem nagyon soknak tűnik.
4: Nem, az nem stimmel.
3: Ez nem stimmel.
4: Az egyik kockával, most azt kell megnéznünk, hogyha az egyik kockával 1-es dobsz, amire ugye 6 esély van, akkor a másikkal már csak 5-öst meg 6-os dobhatsz, arra mennyi esély van, hogy a másik kockával ez dobott ki? 2, nem?
3: Hú, te, szerintem itt valahol elvesztünk, tehát hogy én összeszámoltam, hogy hány ilyen eset jó.
4: Ne.
3: 6 darab.
2: Igen, az, de hogy az
3: jó,
2: amit mondtál.
3: Na, akkor már csak annyit kéne levezetnünk, de ez itt akadtunk meg, hogy ennek mennyi a valószínűség.
2: Hát igen, itt a valószínűség számításnak itt a képzelet.
4: Meg lesz, mert az itt amit dobhatsz, az egyikkel 6 félét dobhatsz, a másikkal is 6 félét dobhatsz, tehát akkor 6x6, 36, ebből 6 az, ami jó nekünk, tehát akkor a 36...
3: Hát akkor az 1/6.
4: Osztva 6.
3: 1/6.
4: 1/6. Uh-huh. Ez a valószínűség.
2: Igen.
3: Összeraktuk! Yes!
2: De ügyesek vagytok.
4: És az egyik cinkelt kocka.
3: Na jó van, figyelj, mennyi a pracba.
2: Figyelj, most már nem tudok most már olyat adni, amihez nem kellene, hogy lássátok meg.
3: De próbáld meg azért, nincs sem. Várjál, volt valami, azt mondta az Andi tegnap, hogy volt gráfos. Most már arra kíváncsi vagyok, mert tudom a gráf fogalmát. Az nem tudom, mire elég.
4: Mi a gráf fogalma, mondd már, hogy én is tudjam.
3: Azok, hát ilyen csomópontoknak a halmaz, a csomópontok, és az abból kiinduló egyenesek élek, tehát, hogy annak a... El tudom képzelni, mi az a gráf. Csak hogy kíváncsi, hát, hogy kell vele csinálni.
4: Tessék, eljutottál az én szintemre.
2: Fel tudom neked olvasni. Vagy hát el tudom mondani, hogy jó. A feladat ezzel kapcsolatban. Rajzoljon egy olyan 5-pontú gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fokszáma 4.
4: Így jön egy olyan pálinkát, aminek a fokszáma
2: 48. 42.
3: Az könnyebb. Várjál, a fokszám az azt hiszem, hogy az, ha jól emlékszem, hogy abból hány ilyen él tud jönni. Azt hiszem. Most még egyszer a feladatot?
2: Ugye, rajzoljon egy olyan 5-pontú gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fokszáma 4.
4: Tehát ugye egy átlagos felnőttnek 32 foga van, akkor ez a fokszámot megtudtuk. De vidéken...
3: Tehát, hogy összesen kell, akkor...
2: Figyelj,
3: az egyikből kijön 4, ugye? Az egyiknek... Aha.
4: Te várod ezt a pontot, Kitty, amikor elsírom magam? Mert közel jársz.
3: Hát jó, akkor ezt a feladatot elengedjük. De akkor nézzük valamit.
4: Odaírnám, hogy becsapós.
3: Én mást írnék oda.
1: Buenos Morgan! Minden

és a Higher Power itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Drága hallgatók, ez volt már a délutáni csúcs, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön viszont Zimmerer Tamás 18 és 20 óra között a Charterrel, 20-tól 22 óráig pedig ma Spider Ghost, igen, szerda van. Hú, majdnem keddet mondtam, és majdnem yellow, de ma szerda van, és nem yellow time, hanem Spider Ghost time, úgyhogy 8-tól 10-ig őt hallhatjátok. Hát ennyi az előrejelzés a mai műsort illetően. Köszi még egyszer a figyelmet, holnap 2-kor pedig megint csak találkozunk. Addig is minden jót mindenkinek. Ciao, ciao.

0: hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket. Eltűnt egy 15 éves lány Komáromból. Hétvégén módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Egyszerűsödött a digitális ügyintézés. Hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Eltűnt Nádasdi Angyal Áldáska. A 15 éves lány április 30-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lány 162 cm magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. A komáromi rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06 34 517 777 telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Felújítási munkálatok miatt május 8-án pénteken este 10:30-től május 10-én vasárnap késő estig módosul a menetrend az esztergomi vasútvonalon. Az E72-es és S72-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak angyalföldig közlekednek majd. A MÁV csoport tájékoztatása szerint Rákos rendező állomáson váltócsere miatt lesz vágányzár, ezért több elővárosi és nemzetközi vonat menetrendje is módosul. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgárság weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország Ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. És végezetül sport, Udvardi Panna nyert, Marozsán Fábián viszont kiesett az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. Az ATP rangsorában a 49. Marozsán a 6 helyjel hátrébb rangsorolt cseh Vít Koprivával nézett farkas szemet szerdán a nyitókörben. Udvardira a második fordulóban a 21.-ként rangsorolt Berga Elis Mertens vár.
0: Időjárás.
1: A napokban többnyire derült napos idő ígérkezik, délután 22-24 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletekkel. Csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Max, Martin Miller és Deco Fent Fly közösen. Ez volt a Headlight. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8-ig hozom nektek a hazai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. Itt lesz a következő órában Katy Perry és Skip Marley. A Chains to the Rhythm lesz a tiétek. 8-tól Spider Ghost. A két órában persze, hogy a Light Session-t kapjátok. Előtte mesélek egy icipicit Ed Sheeranről, tuti, hogy érkezik Ray Dalton is, no meg itt lesz Teddy Swims, imádom az ember hangját. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt a Midnight, alias a The Hanging Free, elsőként pedig Szigala és Jackson, ami a Riptide-dal, mert hogy ma a 19. és Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel, jó szórakozást, kellemes időt!

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás.

Lili és Chris Willis a 16. pozícióban. Ez volt a Blue Heart, hazai lista egészen 8-ig. Köszi, hogy itt vagy, Ray Dalton újdonságával robogunk. A 15. a Blood Running.

Rain Alton és a Do It Again ma már énekelt, nem is olyan rég, a 15. helyen, ez pedig a 14. volt. De a Chartert hallgatott, köszi, hogy itt vagy! Rain egyébként mostanában nem csak a rádiókat, de a slágerlistákat is teljesen kisajátította. Alig pár hete jelent meg a legújabb bombája, az Oh We Got, ami már a legmagasabb fokozatokba kapcsolt. Hát úgy néz ki, hogy a Can't Hold Us és a Don't You Worry után Rain talált egy újabb receptet arra, hogy hogyan tapadjon bele a fülünkbe a dallam. No és kapaszkodjatok, pletykák szerint egy titkos projekten is dolgozik egy hatalmas európai DJ-vel, egyesek szerint lehet, hogy Felix Jan, mások szerint Lost Frequencies. No de majd szerintem nyáron tuti kiderül. Várjuk! Rain által után Fastboyt is, ő jön most a 13. a Good Life!

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 7 óra, üdvözlöm Önöket. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt az idei történelem érettségiben. Márciusban meglepően megélénkült az ipari termelés. Letartóztattak egy gázpalackos szamuráj kardos férfit. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladat sorában, írta az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt témaként. A vizsga második részében a diákoknak 2 esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. Az eduline.hu közlése szerint a rövid eszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választották a vizsgázók. Letartóztatták azt a 43 éves karcagi férfit, aki gázpalackot erősített a hátára, és azt megnyitva, a kiáramló gázt meggyújtva fenyegetőzött a nyílt utcán. Ezt közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség szerdai közleményében az MTI-vel. A férfi ezen kívül szamuráj karddal is hadonászott, sőt azt belevágta egy lakás ajtajába. Márciusban meglepően megélénkült az ipari termelés. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint az ipari termelés márciusi adata pozitív meglepetést hozott, és különösen fontos, hogy széles bázisra épült. Egyúttal reményüket fejezték ki, hogy a 2 év recesszió után trendforduló következik. A kilátásokat azonban beárnyékolja az iráni háború várható hatása. A KSH szerdán közzétett első becslése szerint márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. És végezetül sport, Elek Gábor vezetőedző az idény elején még álmaiban sem gondolta, hogy a MOL Esztergom 4-es döntőbe jut a női kézilabda Európa Ligában. Az Esztergom a selejtezőben a szerb Crvena Zvezdát búcsúztatta, a csoportkörben dán, német és francia ellenfelét is megelőzte, majd a negyed döntőben a Moson Magyaróvárt verte meg. Mint mondta, számított rá és várta, hogy a fiatal játékosok fejlődni és alkalmazkodni fognak, de nem ilyen mértékben. Az EL 4-es döntőjét a franciaországi Dijonban rendezik a jövő hétvégén, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik az elődöntőben.
0: Időjárás.
1: Napos kellemes idő várható délután 22-24 Celsius-ok körüli csúcshőmérsékletekkel. Gyenge, időnként mérsékelt szél fúj, csapadék nem valószínű.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

10. héten Kamrát, Szóta, Be Mine. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás charter szerda lévén, no persze, hogy a hazai kedvencekkel. Mindjárt itt a visszatek rovat Katy Perry és Keep Marley közösével. Jön majd Spider Ghost is a Light Session 2 órájában, és persze Ed Sheeranről is mesélek, ahogy ígértem. Addig pedig legjobbjaink Felix Jan és a Shows közös, no meg David Vetta a Van Republikkal. Fú, 2 évvel ezelőtt jött, de még itt van. I Don't Wanna Wait, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. Félix Ján és a Shows Collab Walk With Me, mehetedigen pedig a Hertz és Purple Disco Machine közösen rádiózol. A Wonderful Life volt a tiéd. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak. Ez van ugye ma. Csütörtök internet, péntek dance chart. És ha már emlegettem a hazait, repüljünk 2017-ig. Abban az évben Katy Perry és Kip Marley közöse volt az első ezen a héten. Itt a Change to the Rhythm.

Ophelia. 6. Taylor Swift szólt a The Fate of Ophelia. Te a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez a hazai lista Ed Sheerannál. Itt az Azizám, az 5.

A Chartert hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája szól nem annyira hétköznapian. Rögvest Ed Sheerannal, a vörös hajú gitárossal. No, az úr nem tud leállni. Alig pár hónapja januárban startolt el az új gigantikus világ körüli turnéja, a Loop Tour. A Billboard hírei szerint a matekos korszak után most egy teljesen új színpadképpel és új trükkökkel tért vissza. Egyébként épp most fejezte be az óceáni szakaszt, májusban pedig már Latin-Amerika stadionjait veszi be, mielőtt júniusban átrepülne Észak-Amerikába. Zeneileg is forró a helyzet, tavaly szeptemberben jelent meg a Play című albuma, amin az Azizam és a The Fire is található, no meg a kamera is. Ez jön most a

Lady Gaga és az Abrakadabra a második helyen. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt voltál. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. Hypaton és Norman Jean Martin közössel. A mai number one az Out of My Head.

0: Az első ezen a héten Hypaton és Norma Jean Martin közöse az Out of My Head. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a netes kedvencek, valamint mesélek talán Tomiról is egy picit. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spy the Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáho-csáho mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhöz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Közmeghallgatást tartottak a Tatai Városházán, több mint 17 millió forintot csaltak ki egy vármegyénkben élő nő bankszámlájáról. Idegenben játssza a döntő visszavágóját a MOL Tatabánya KC. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 6-án szerdán. Több mint 17 millió forintot csaltak ki egy vármegyénkben élő nő bankszámlájáról telefonos csalók. Az esetről Racsni Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Annak ellenére, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezekre a csalásokra és a különböző csalási módszerekre, még mindig napi szinten érkeznek a rendőrségre ilyen jellegű feljelentések, és sokszor igen nagy a kárösszeg, amivel megkárosítják a sértettet. A legutóbb ismét egy olyan eset történt, hogy a sértettet felhívták telefonon, a telefonáló magát bankbiztonsági ügyintézőnek adta ki, és előadta, hogy veszélyben van a pénze, gyanús tranzakciókat tapasztaltak, úgyhogy annak érdekében, hogy megvédjék a pénzét és illetéktelenek ne férhessenek hozzá, különböző adatokat kért, bankszámla, bankkártya adatokat. Ezekben az esetekben azt tudni kell, hogy nagyon meggyőző a telefonáló, olyan szakmai kifejezéseket használ, amivel elülteti a gyanút arra vonatkozóan, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, és nagyon hosszasan beszéltetik a telefon túl végig lévő szemét, esélyt sem adnak neki arra, hogy átgondolja, amit hallott, vagy kapcsolatba lépjen akár egy hozzátartozójával, vagy a bankjával, és hát ennek a beszélgetésnek az lett a vége, hogy a sértett megadta a kért adatokat, és három alkalommal emeltek le pénzt a számlájáról összesen 17 millió forint értékben. Ezzel kapcsolatban, amit nagyon fontos tudni, hogy a bankok soha nem kérnek bankkártya adatokat, nem kérnek jelszavakat, mindig van egy beazonosítás, olyan személyes adatokat mondanak az ügyfélről, amit csak ők tudhatnak, és ami nagyon megtévesztő lehet ezeknél a telefonhívásoknál, hogy a csalók még arra is képesek, hogy valóban a banknak a hívószámát jelzi a kijelző, amikor a hívást indítják, tehát emiatt sem gyanakszik sokszor a sértett, mert látszólag ugyanarról a számról hívják, amiről egyébként a bankja is szokta, de mindenképpen keltsen gyanút az, hogyha olyan történettel hívják fel, hogy gyanús tranzakció, gyanús utalás történt a számlájáról, és ahhoz, hogy megállítsák, ehhez kellenek a bankkártya adatok, bankszámla adatok, a bank soha nem kér ilyet telefonon keresztül. A legjobb az, hogyha ilyenkor bontjuk a hívást, felhívjuk a saját bankunkat, hogyha van saját személyes ügyintézőnk, akkor a legjobb, hogyha vele beszélünk, de hogyha van egy központi információs vonal, akkor először győződjünk meg róla, hogy valóban történt-e ilyen gyanús utalás a számlánkról, de ami a legfontosabb, hogy bankkártya, bankszámla adatokat soha senkinek ne adjanak ki telefonon keresztül.
1: Tataváros önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatást tartott a Városházán április 29-én délután. A közmeghallgatás helyszínén a tataiak és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehettek fel, valamint javaslatokat fogalmazhattak meg, de az önkormányzat lehetőséget adott arra is, hogy bárki előzetesen elektronikus úton juttathassa el véleményét, gondolatait. Az esemény első napirendi pontjában a város idei költségvetésé és annak hátteréről tartott tájékoztatót Mihály József polgármester, aki többek között beszélt a várost érintő szolidaritási hozzájárulásról, a költségvetés kiadási és bevételi oldalairól, a helyi adóbevételek alakulásáról, illetve a tatai foglalkoztatási adatokról. A tájékoztatót kérdések követték, melyek a helyszínen szóban, illetve előzetesen írásban érkeztek, és többek között érintették a fényesen való horgászati lehetőségeket, a helyi hallgazdálkodást, a tatakártya rendszerét, vízrendezési fejlesztéseket, a helyi közlekedést, a Tatai Város applikációt és az öreg tavat is. Mihály József a közmeghallgatást követően úgy nyilatkozott: nagyon szépen köszönöm a sok kérdést és az ötletet, ugyanis korábban Szalai Ildikó képviselő asszony tett javaslatot arra, hogy ne csak decemberben legyen a városban közmeghallgatás, hanem egy másik alkalommal is. Már előre érkeztek hozzám írásban kérdések, és képviselő társaimhoz is küldtek el a tataiak észrevételeket. Köszönöm az érdeklődést, úgy érzem, érzem, nagyon hasznos volt ez a mai találkozásunk, mondta Tata polgármestere. Április 27-én hétfőn a 2026 első negyedévben született babákat és szüleiket köszöntötte Bábalna város önkormányzata nevében dr. Horváth Klára polgármester, közölte közösségi oldalán a város. Hozzátették, az ünnepségen részt vett Zsömbölygei Erzsébet védőnő is. Lezárult az Országos Tűzmegelőzési Bizottsága a Tűz nem játék című alkotói pályázatának Komárom-Esztergom vármegyei fordulója, közölte honlapján a katasztrófavédelem. Ebben az évben megdőlt a tavalyi rekord, összesen 423 pályamunka érkezett be a helyi iskolákból. A zsűri már kiválasztotta a legjobb alkotásokat, amelyek közül az első helyezettek az országos versenyre is bejutottak. A Janki Róbert tűzoltó alezredes, a tatabányai katasztrófavédelmi kirendeltség vezető Marosi Zsuzsanna fotóművész és Andruskó Zsuzsanna festőalkotta zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, hiszen rengeteg igényes pályamunka érkezett. A vármegyei eredményhirdetés június első hetében várható. Megnyílt a Szőnyi Alkotókör Komáromi Történetek című kiállítása a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. A tárlaton a helyi alkotók munkáin keresztül elevenednek meg Komáromváros életképei. A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester köszönetet mondott a Városi Könyvtár munkatársainak és a Szőnyi Alkotókör csapatának. A kiállítás május 15-éig látogatható. Az MCL Csillagász Klub szeretettel vár minden érdeklődőt Tatabányán a József Attila Könyvtárban. Május 7-én csütörtökön 17 órától egy különleges előadásra a Planetáriumok Világnapja alkalmából. Az esemény során megismerkedhetnek a planetáriumok történetével, működésével, valamint azzal, hogyan segítik a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítését. A program ingyenes. És végül sport, a Tatabánya idegenben játssza a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedon KRK Ohrid ellen. A keddi bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a finálé első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágóját pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. A korábbi Bányászváros együttese a mostani idényben a norvég Naerbő és Runar Sandefjord, illetve a svájci Arau és a török Nilüfer Beledieszport csapatát, az elődöntőben pedig a bosnyák Izvidecsot búcsúztatta. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 6-án szerdán. További jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spa

Azt hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádión.

Show. A lemezjátszóknál szó.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon, nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vasadik kell ütni, addig három csíkes felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na pucsó,

0: tesó, ez glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyu kedvence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsó!

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kicsit sokkolt a dalszöveg itt előbb a Follow the Flow újdonságánál a Bessium. Nekem egyébként tetszik a dalnak a flowja, tényleg. Nekem tetszik ez a rímpár is, a kútba, útba.
2: Nem tudom, én sajnálom, elnézést minden mostani zenésztől, hogy én nem tudok néha azonosulni a dalszövegekkel, meg a ritmusokkal.
1: Neked útba esik a kútba?
2: Hát...
3: Tudsz meg ilyen UAS rímeket?
1: Igen.
2: Csak most nem publikus. Ennyiben.
3: Kutya? Kutya jutott eszembe?
1: Kutya, az! A kutya! Igen, az.
3: Jó, hát...
1: A buja.
3: Igen. Tegnap nagyot elmehetünk.
1: Micsoda, puja?
2: Puja. Tuja.
3: Akarjátok? Még ezzel elmehetünk így tízig. Jön a Tomi.
1: Tuma. Na, mit hoztál?
3: Zsuga.
1: Zsuga.
3: Az van, hogy tegnap ugye Andi mai születésnapját ünnepeltük, mert normális és a születésnapján nem a rádióban van. Egyébként tudod, mit csinál ma?
2: Hát szerintem élvezi az életet.
1: Semmit.
2: Semmit.
3: De hogy mit tudom én?
2: Az a mai világban luxus, Ádi, tudod?
3: Bungee jumping, bármi.
2: Figyelj, nem tudom.
3: Krokodiletetés.
2: Csörög meg azt.
3: Biztos örülne neki, most így megcsörgetném. Remélem, még nincsen ébren. Jó.
1: Jó képű, 30-as koreai pasikkal ünnepel.
2: Hát, álma szerint biztos.
3: Aztán a Spice-ban ébred és Billy belóg a keze. Mert hogy az is van ott. Na, de hogy az van, hogy tegnap Andi rendhagyó módon felkészült a nap híréből, és...
2: Amit aztán nem mondhatta.
3: Hát nem mondhatta el. Úgyhogy Kitty ezt megörökölt. Tehát egyébként szerintem szórakoztató lesz.
2: Uh-huh. Úgy érzed?
3: Tied a szó.
2: Na, hát képzeljétek el, hogy megszólalt az a mennyasszony, akit fekete festékkel öntöttek le az esküvője napján. Hát egyébként...
3: Az milyen szabotás már? Hát, de hogy mennyasszonyi ruhában volt, és Frankó ráöntöttek egy bödönnel?
2: Igen, és nem is akárki. Na, szóval valódi rémálommá vált egy brit mennyasszony legszebb napja, azt követően, hogy a sógornője fekete festékkel öntötte le a ruháját közvetlenül az esküvő előtt. Gemma munképpen a vőlegényéhez indult volna, amikor a támadás érte az 1800 fontos, azaz körülbelül 830 ezer forintos mennyasszonyi ruhája pedig teljesen tönkrement.
1: Ezért kell bérelni és nem megvenni, gyerekek.
2: Igen.
3: Ja, mert visszaviszed, hogy egy kis sérülés van a ruha válládál.
1: Átszíneztük.
2: Állítása szerint ő maga sem tudott előre arról, hogy a helyszínen egy hátsó úgynevezett mennyasszonyi ajtón kell majd bemennie, éppen ezért nem érti, hogy honnan tudhatta a sógornője, hol fog érkezni, hiszen a támadó már ott várta a fal mögött.
1: De várjál, őt ez érdekel, hogy honnan tudta, nem az, hogy mi a rosszabbért öntötték le őt fekete festékkel?
3: És miért feketével? Mikor a sárga a kedvenc színem, vagy a kék? De várjál, akkor itt ez egy tervezett szabotás volt, és ellene irányult mindenképpen?
2: Egyébként igen, úgy történt, hogy Gemma felidézte, hogy amikor az apjára várt, meghallotta, hogy valaki a nevén szólítja, amikor pedig megfordult, már érte is a festék.
3: Ki? Hinnye.
1: És ez a sógornője volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a férje testvérének a felesége, igen, ugye? Igen. Tehát... Hát gondolom, milyen szép család, azért oda megéri tényleg így beházasodni.
3: Biztos, hogy előre tervezett, mert alapjáraton egy esküvőn nincsen.

0: Ő egy ilyen nagyon nagy gíroszozót, vagy dönerest üzemeltett a körúton, és egy ilyen igazi cicababa barátnője van, aki nem nagyon jár dolgozni. És felkértek engem vőfénynek, már ott éreztem, hogy furcsa a dolog, és képzétek el, amikor a menyasszony anyukája beszélt, akkor a török család meccset nézett telefonról. Mert hogy nekik a nő az nem ember. Azt képzeljétek el, hogy ott milyen volt a hangulat. És külön táncolt a két család, a magyarok bent mulatósra, a törökök pedig kint a kertben, ahol rájuk szólt az egyik pincér, hogy most már menjenek odébb, és ne azt az egy szerencsétlen fát táncolják körbe két órája, mert hogy kiássák a fát.
1: Jézusom!
0: Nagy buli volt!
2: Mondjuk úgy, hogy azért érezted a kulturális különbségeket, ugye?
0: Voltak gondok.
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám! Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget,

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Napjaink kedvencei a legjobb forrásból. Forrás Rádió.
2: Mindig

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, nem tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél.

Forrás Rádió. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session

0: fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: eső már.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Azt hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.